Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1. Eszemel.

0: hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből a következő
1: dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en. Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar

Műszaki munkatárs Nagy Viktor nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kartali Róbert. Az előttünk álló egy órában a megszokott reggel információkkal várjuk hallgatóinkat. Hamarosan érkezik az időjárás jelentés és az orvos meteorológiai előrejelzés. Ezt követően majd felköszöntjük a névnaposokat, majd fellapozzuk az eseménynaptárat is, és megnézzük, mi minden történt a mai napon a történelem során. Egészen pontosan 6:30 következnek majd az apró hirdetések, ezt követően pedig a legfontosabb közszolgálati közleményekkel jelentkezünk, hogy hallgatóink naprakész információkhoz jussanak. Köszönjük, hogy a Szabadkai Magyar Rádiót választották ma reggel is, maradjanak velünk, kezdjük együtt a péntek reggelt itt a Napindítóval.

6 óra 4 perc a pontos idő, most pedig nézzük, milyen idő várható ma május 29-én Szabadkán és környékén. A reggeli órákban jelenleg 10 fokot mutatnak a hőmérők, így meglehetősen frissen indul a nap, de napközben fokozatosan felmelegedésre számíthatunk. Az előrejelzések szerint a mai napon változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel. A délutáni órákban helyenként kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de tartós csapadékra egyelőre nem kell számítani, a légmozgás pedig időnként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22, illetve 24 fok között alakul, így összességében kellemes késő tavaszi idő vár ránk ma Szabadkán és környékén. Az orvos meteorológiai jelentés szerint továbbra is a változékony időjárás lehet a legnagyobb terhelés. Az arra érzékenyeknél fejfájás, fáradékonyság, vérnyomás ingadozás vagy koncentrációs nehézségek jelentkezhetnek. A szakemberek javasolják a megfelelő folyadékbevitelt és a réteges öltözködést. Tehát, tisztelt hallgatóink, ennyit a mai időjárásról. Most 6 óra 5 perc a pontos idő. Maradjanak velünk, hiszen hamarosan jövünk és felköszöntjük a mai névnaposokat.

0: Ébredjen velünk!
1: A 107,1 MHz-en.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: 107,1.
4: Bizony-bizony ébredjenek velünk a Szabadkai Magyar Rádióval, aki még csak ébredezik, annak elmondjuk, hogy 6 óra 10 perc a pontos idő, tehát még nagyon korán van, de odáig elértünk, hogy felköszöntsük a mai névnaposokat. Ma ugye május 29-e van, május 29-e az pedig Magdolna névnapja. A Magdolna név héber eredetű, jelentése Magdala városából származó nő. A név legismertebb viselője a bibliai Mária Magdolna, aki Jézus egyik legismertebb követője volt. A kibővített névnaptár szerint ma köszönhetjük még többek között Bonaventura, Ervin, Maxim, Teodózia és Vilma nevű ismerőseinket is. Sok szeretettel köszöntjük a mai névnaposokat, kívánunk nekik jó egészséget, örömöt és szép ünneplést, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik ma ünneplik születésnapjukat vagy valamilyen fontos évfordulójukat. Legyen szép és emlékezetes ez a pénteki nap, készüljenek a hétvégére, 6 óra 11 perc a pontos idő.

0: a 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ébredjen velünk a 107,1-re.
2: 6 óra 19 perc a pontos idő, most pedig lapozzuk fel az eseménynaptárt, és nézzük meg, mi minden köthető május 29-éhez. Előtte azonban néhány érdekesség a mai napról. Elmondjuk azt, hogy május 29-e az év 149. napja, és még 216 nap van hátra 2026-ból. Szabadkán ma a nap 4 óra 47 perckor kelt, és 20 óra 27 perckor nyugszik majd le, így már közel 15 óra 40 percig lesz világos. Nézzük tehát, mi történt ezen a napon a történelemben, lapozzuk fel az eseménynaptárat. 1453-ban ezen a napon foglalták el az oszmán törökök Konstantinápolyt, ezzel véget ért a több mint 1000 évig fennálló bizánci birodalom. A történészek ezt az eseményt gyakran a középkor végét jelző fordulópontként említik. Kiemeljük, hogy 1914-ben ezen a napon vízre bocsájtották a később legendássá vált brit óceánjárót, az RMS Britannicot, a Titanic testvérhajóját. 1953-ban Sir Edmund Hillary, új-zélandi hegymászó és serpa társa Tenzing Norgay elsőként jutott fel a föld legmagasabb pontjára, a Mount Everest csúcsára. Magyar vonatkozásban elmondjuk azt, hogy 177 éve 1849-ben ezen a napon hunyt el Katona József, a Bánkbán szerzője, és kihagyjuk azt is, hogy 109 éve 1917-ben született John Fitzgerald Kennedy, az Amerikai Egyesült Államok 35. elnöke, 72 éve 1954-ben avatták fel a svájci Bázelben a világ első atomenergia béke felhasználási kiállítását. Továbbá elmondjuk azt, hogy a születésnapok közül ma említhetjük még J.K. Chesterton angol írót, költőt és publicistát, valamint Rupert Everett brit színészt. Ennyi tehát röviden a mai nap történéseiről. Folytatjuk a napindítót hamarosan, most 6 óra 21 perc a pontos idő, 6:30-kor jelentkezünk legközelebb apró hirdetésekkel.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a 107,1 MHz-en.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q5 S-Line 3.0-as TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor, automata S-tronic váltóval 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8.900 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet. Megismételjük a számot: 062 92 84 531. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott, 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradonovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. Megismételjük a számot: 069 55 80 847. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2-es CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízel motorral, a regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes, irányár 7.900 euró, érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. Megismételjük a számot: 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Reklámot hallottak.

0: informálódjanak velünk.
1: Ablakot nyitunk a világra.
0: Napindító a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: 6 óra 40 perc a pontos idő, most pedig az óra második felében ugye következnek a közszolgálati közlemények. Elsőként a már a tervezett áramkikapcsolások időrendjének felsorolásával kezdjük a sort. Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy ma május 29-én pénteken karbantartási munkálatok miatt Szikicsen, Szabadkán, Hajdújáráson, Ludason, Tótfaluban kell időszakos áramszünetre számítani. Jöjjenek a részletek, a leghamarabb Tótfaluban kezdődiknek a munkálatok, mégpedig a Dózsa-György úton 8 óra 30 és 9 óra 15 perc között szünetel az áramszolgáltatás. Ezt követően a József Attila úton és az Almási Gábor utca egy részén lesz áramszünet 9 óra 30 és 10 óra 15 perc között. A délelőtt folyamán további utcák is érintettek lesznek, így többek között az Almási Gábor, a Mester, a Rózsa, a Tűzoltó, a Tóth József, a Damjanich, a Május elseje, az Arany János, a Kossuth, a Rádmanovics és a Temető utca környékén is számítani kell rövidebb kimaradásokra egészen 13 óra 15 percig. Szabadkán a Matija Gubet utca 115-ös szám alatt 8 óra 50 és 10 óra 20 perc között lesz áramszünet, ezt követően 9 és 12 óra között az Ulcin utca, a Ciprus utca egy része, valamint a Majsai út és több környező utca is érintett lesz az áramkikapcsolások tekintetében. Hajdújáráson több helyszín is bekerült a mai időrendbe, mégpedig a Prespa, a Zsárkózrenyanin, a Szarajevo, a Május elsője és a Petár Popovics Aga utcák térségében kell majd áramszünetre számítani 9 óra 10 perc és 10 óra 10 perc között. Ezt követően Hajdújáráson újabb területek maradnak majd áram nélkül, majd a Ludasi sor, a Ludasi temető és a Csurgó környéke lesz érintett 11 óra 45 és 12 óra 30 perc között. Ludason, a Ludasi sor egy részén a 66-os és a 184-es házszámok között 12 óra 45 és 13 óra 30 között várható áramszünet. És végül elmondjuk azt is, hogy Szikicsen a Buda Tomovics és a Gyuró Strugár utca egy részén lesz áramszünet, mégpedig 12 és 13 óra között. Ennyit az áramkikapcsolásokról, 6 óra 43 perc a pontos idő, hamarosan újabb közleményekkel jelentkezünk. 107,1,
3: csak retrozene meg! A 70-es évek felejthetetlen dalai. Retrozene meg! Szabadkai Magyar Rádió.
0: 107,1.

0: Napindító.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Tartson velünk minden hétköznap
3: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Napindító.
4: Hat óra 46 perc a pontos idő, most pedig egy újabb közérdekű információ. A Szabadkai Egészségház értesíti a polgárokat, hogy ma pénteken több rendelő módosított munkaidő szerint dolgozik. A Hajdújárási Egészségház reggel 7 és 10 óra között fogadja a pácienseket, míg a Királyhalmi Egészségház 10 óra 30 és 14 óra között tart ma nyitva. A Ludasi Egészségház ma zárva tart. Az Újzsedniki Egészségház 7 és 10 óra között, a Nagyfényi Egészségház pedig 10 óra 30 és 14 óra között várja a betegeket. Elmondjuk azt is, hogy a Pestcsara rendelő, a Sugárúti Gerontológiai Központ rendelője, a Tavankúti rendelő, valamint a 7-es számú egészségház rendelője ma egyaránt 7 és 14 óra között fogadja a pácienseket. A Kisbajmoki Egészségház ma hosszabbított nyitvatartással 7 és 20 óra között dolgozik. Az egyetemista rendelő ma zárva tart. A rendelők pontos munkaidejéről egyébként a Szabadkai Egészségház hivatalos honlapján is tájékozódhatnak. Most a pontos idő 6 óra 47 perc. Maradjanak velünk, hiszen hamarosan egy újabb közérdekű közleménnyel jelentkezünk.

0: Kellemes ébredést kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: 6 óra 51 perc a pontos idő, és végezetül még egy fontos közérdekű információ. Tovább folytatódik Szabadkán a tavaszi nagytakarítási akció, amelynek keretében a lakosok díjmentesen helyezhetik el a nagyméretű és szilárd hulladékot az erre kijelölt konténerekben. Ma pénteken az akció az Újfaluhely közösségben folytatódik. A nagyméretű hulladékgyűjtő konténerek több helyszínen is kihelyezték, így megtalálhatók a Micsurin és a Trogir utca sarkán, a Metohia és a Márkó Márulics utca találkozásánál, a Lázon Mamozsics utca elején, a Bajai úton, a buszfordulónál, a Mária Borsaty utca sarkán, a park mögött, valamint a Beocsin utca és a Bajai út kereszteződésében. Tehát a konténerekbe a háztartásokban felhalmozott nagyobb méretű hulladék helyezhető el, ezzel is hozzájárulva a környezet rendezetté tételéhez. Ennyit kell tudni a tavaszi nagytakarítási akcióról, most pedig elköszönök, 6 óra 52 perc a pontos idő, maradjanak velünk, hiszen hamarosan, pontosan 7 órakor hírösszefoglalóval jelentkezünk.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: A mikrofonnál Kartali Róbert, híreinket hallják. Ma befejeződik a tanév a szerbiai általános iskolák 8-os diákjai számára, a középiskolai felvételihez szükséges záróvizsgákat pedig június 15-e és 17-e között tartják meg, közölte a szerb oktatási minisztérium. Az előzetes eredményeket június 19-én teszik közzé, a végleges rangsor pedig június 22-én válik ismerté. A középiskolai jelentkezési listák kitöltésére június 23-án és 24-én kerül sor elektronikus úton. A tanulók beosztását a középiskolákba és az oktatási profilokra június 29-én hozzák nyilván, 3-án és 24-én kerül sor elektronikus úton. A tanulók beosztását a középiskolákba és az oktatási profilokra június 29-én hozzák nyilvánosságra. Az idei tanévben több mint 64

0: mutatkoznak be. A csalók azt állítják, hogy valamelyik hozzátartozó közlekedési vagy más balesetet szenvedett, majd sürgős pénzbeli segítséget kérnek kezelésre vagy műtétre. A minisztérium hangsúlyozta, hogy minden gyanús hívást haladéktalanul jelenteni kell a rendőrségnek. Nagyszabású infrastruktúra fejlesztés kezdődött Magyarkanizsai gyógyfürdőben. A 113 éves múltra visszatekintő létesítménynél megindult az elöregedett termálvízvezetékrendszer teljes szanálása. A mintegy 10 millió dináros beruházást a folyamatosan 85%-os teltházzal működő intézmény saját forrásból finanszírozza, amellyel a gyakori leállásokat és a komoly pénzügyi veszteséget okozó szivárgásokat küszöböli. Majd ki. Időjárás: Szabadkán és környékén jelenleg 14 fok van. Ma is zavartalan napsütésben lesz részünk. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 27 fok között alakul ma.
1: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
2: Csak a legfrissebbek. Egy óra múlva is.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Ablakot nyitunk a világra.
1: Napindító a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Ébredjen velünk
2: a 107,1 MHz-en.
0: Napindító.
3: Köszöntjük hallgatóinkat, folytatódik a Napindító, már a második órában járunk, pontosan

7 óra 6 perc a pontos idő. Ma május 29-e péntek van, ez az év 149. napja, és még 216 nap van hátra az esztendőből. A reggeli hűvösebb idő után kellemes késő tavaszi idő várható ma, napközben 25 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Tisztelt hallgatóink, ebben az órában is több aktuális témával várjuk hallgatóinkat. Elsőként arról lesz szó, hogy miként hat az időjárás az emberi szervezetre és a hangulatunkra. A szakemberek szerint a légnyomás és a hőmérséklet változásai közvetlenül befolyásolhatják az idegrendszer működését, ami fáradtságot, ingerlékenységet vagy akár koncentrációs nehézségeket is okozhat. A folytatásban Magyar Kanizsa községbe látogatunk, ahol hamarosan megkezdődnek az aratás előtti tűzvédelmi képzések. Az óra végén pedig mezőgazdasági témával folytatjuk. Az idei évben a szokottnál később került piacra az új burgonya, a termelők pedig nem csak az időjárás okozta nehézségekkel, hanem az erős importtal és a túlkínálattal is szembesülnek. Hogy milyen szezonra számíthatnak a gazdák és hogyan alakulnak a felvásárlási árak, arról is beszámolunk majd. Maradjanak velünk, hamarosan kezdünk, most a pontos idő, 7 óra 8 perc.

0: helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
1: Kezdjük velünk a reggelt!
0: Napindító!
2: Hétköznaponként a 107,1-en a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A szakemberek szerint az időjárás változásai közvetlen hatással vannak az idegrendszerre. A légnyomás és hőmérséklet ingadozások megzavarhatják a hormonháztartást, ami ingerlékenységet, fáradtságot és hangulatromlást okozhat. A téma kapcsán dr. Sági Zoltán neuropszichiáterrel beszélgetett Szabó Hangya Teréz.
4: Azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan hat ki ránk az, hogy egyik nap 30 fok van, a másik nap 15 fok van, vagy éjszaka 8 fok van, nappal pedig 29 fok van. Szóval ezt érezzük, hogy valami nem jó, nem vagyunk jól.
5: Az észlelés, a külső környezetnek az eltérése, az nem csak testi szinten történik, hanem a megélés szintjén, a pszichés szinten is. Nevezetesen megéljük az alacsony hőmérsékletnek a kellemetlen, a magas hőmérsékletnek, a forróságnak szintén a kellemetlen színezetét, kellemetlen érzetét, kellemetlen érzést vált ki bennünk. Tehát ez a komfortzónánknak egy jellegzetes része, amelyből, hogyha kitolódunk, a külső hőmérséklet kitol bennünket, akkor azt kellemetlennek érezzük meg. Ami a fény részét illeti, a fény mennyiségét illeti, köztudottan, csak régóta ismert már, a fény mennyisége az a hangulati állapotot befolyásolja. Pszichés energiákat tölt meg a fény mennyisége, illetve hiányzik a hiánya esetén. Ha nincs elegendő fény, akkor az emocionális érzelmi állatunk a negatív irányba tolódik el. Ilyenkor vagyunk kedvetlenek, ilyenkor vagyunk szomorúak, ilyenkor vagyunk depressziósak, egy kicsit idézőjelben, hiszen azért addig a szintig nem szint. De a lényeg az, hogy ezek az emocionális szinten történő komfortzónák is sérülnek ilyenkor. Tehát a meteorológiai viszonyoknak, az időjárási viszonyoknak igenis van hatása, úgy a testünkre, úgy a lelkünkre, a test-elme egységére. Ezt fontos tudni.
4: A pszichés következményekre vagyunk elsősorban kíváncsiak, mert érezzük, hogy valami nincs rendben, de nem tudjuk megmagyarázni, mert hogy levertek vagyunk, meg nincs kedvünk semmit se csinálni, még hogyha vannak is feladataink, nem muszáj, hogy munka legyen, illetve szorongás, nyugtalanságot érzünk, vagy fáradtságot is. Fáradtak vagyunk, és szeretnénk aludni, és mégse tudunk aludni.
5: Igen, ennek az ismerete, hogy ennek jelentősége van az időjárás változásakor, ugye úgy a fény, mint a hőmérsékletnek, de főleg ugye a fény viszonyoknak, ez lehetővé teszi azt, hogy tudjuk magunknak detektálni ezt a negatív irányú emocionális eltolódást, amikor szomorúak vagyunk, fáradtak vagyunk, kedvetlenek vagyunk, alvás zavarokkal küzdünk, szintén egyébként egy jellegzetes tünete, megnyilvánulása a negatív vagy rossz időjárásnak, ugye borús, felhős időjárásnak, fényhiánya a jellemzett időjárásnak. Detektáljuk ezt, tudjuk ennek a kapcsolatnak a meglétéről, működik nálunk. Ugyanis, hogyha ezt valahol tudjuk kötni valamihez, ami kiváltotta, vagy hozzásegítette az ilyen irányú érzelmi állapotunk eltolódásához, akkor könnyebben tudjuk kézben tartani, karban tartani ezt. Nevezetesen ugye, hogyha fáradtak vagyunk, egyébként megtettünk mindent annak ugye érdekében, hogy a pihenés mennyisége megtörténjen, de mégis fáradtak vagyunk, akkor ezt tudjuk kötni a fény hiányos körülményhez, fényhiányos állapothoz. Mert akkor ez, hogy viszonyítani tudunk valamihez, megtudjuk az okát valaminek, megismerjük, ismerté válik a kapcsolat, a hangulatom eltolódása és a történések között, ez ad egy bizonyosság tudatot, egy biztonságérzetet, hogy igen, ez van, de tudom az állapotomat karban tartani.
4: És akkor vegyük talán sorra, hogy hogyan lehet ez ellen küzdeni, vagy hogyan lehet otthoni körülmények között megoldani, hogy ne legyen szükség mindjárt szakemberhez fordulni. Tehát ez a levertség, passzivitás, a szorongás, nyugtalanság, a fáradtság és alvászavar hogyan kerülhető el, vagy küszöbölhető ki? Elsősorban, ahogy doktor úr említi, nagyon fontos fölismerni.
5: Így van.
4: És akkor hogyan tehetünk ellene?
5: Na most ugye ahhoz még tudni kell azt, hogy természetesen a pszichés életnek, az emocionális életnek van biokémiai alapja. Ezt fontos szintén tudni, és akkor itt már ugye közelítünk ahhoz az ismerethez, hogy a hangulat eltolódás, vagy a hangulat mienség, az gyakorlatilag ugye az illető idegingerület átvívő anyagok mennyiségétől, szintjétől függ. Ezt úgy hívjuk a köztudatban, ugye, hogy boldogság hormon szint. De most ez a szerotonin, noradrenalin és így tovább, ugye ezeknek az anyagoknak a neve. Tehát a boldogság hormon, használjuk ezt a kifejezést, talán a könnyebb érthetőség kedvé, a szintje csökken akkor, amikor ugye a fény mennyisége csökken. Na most ezt a bizonyos boldogság hormon szintet természetesen más módon is lehet emelni, nem csak a fény mennyiséggel.
4: Például.
5: Akár fényterápiával. Például jól ismert és gyakorlatilag állandóan kéznél van ugye a mozgás. A gyaloglás, a séta, a futás, a kerékpározás, tehát minden fizikai mozgás, úszás, amely megmozgatja az izmainkat, megmozgatja a testünket, vagy gyakorlatilag ennek a boldogság hormon szintnek az emelkedését tudja kiváltani. Ezért érezzük azt, amikor egy jót sétáltunk, hogy milyen jól érezzük magunkat. Jót úsztunk, milyen jól érezzük magunkat. Ugye? Tehát akkor, amikor a fény kiesik, mondjam így, akkor vegyünk igénybe más eszközöket, módszereket, amelyekkel ezt a közérzetet meg tudjuk emelni, javítani tudjuk.
4: Vannak-e még más módszerek is, amelyekkel hát segíteni tudunk magunkon? Hogyan lehet úgy elvégezni a mindennapi feladatainkat, hogy ne vezessen egy ilyen teljes kimerültséghez, és csak lezuhanunk az ágyra, és persze nem bírunk aludni?
5: Én azt gondolom, hogy szintén olyan módszer áll rendelkezés, amikor bármikor elővehető, és bármikor nálunk van. Gyakorlatilag, hogy akkor, amikor elmondhatjuk az érzelmi állapotunkat, a pszichés állapotunkat, verbalizálhatjuk, ez szintén csökkenti, vagy javítja ezt az állapotot. Tehát, ha valakivel meg tudunk beszélni, akár át tudjuk beszélni közösen, hogy érezzük magunkat, akkor ugye már tudunk egymásnak nyújtani egy fogóckodót, amelybe bele tudunk fogóckodni. Tehát beszéljünk róla. Munkahelyen nem megy a munka, félrevonulunk 10 percre, és beszélgetünk. És aztán visszamegyünk dolgozni. Visszatér a koncentráció képességünk, a figyelemműködésünk, hogy sikeresebben elvégezzük a munkát, amely vár ránk. Beszéljünk róla!

0: Tűzvédelmi előadásokat szerveznek Magyar Kanizsa községben a termelők számára, akik részt vesznek az aratásban. A képzést a Községi Tűzoltó Szövetség szakemberei végzik. Cél, hogy az érintettek minél felkészültebbek legyenek a baj esetén. Tavaly mintegy 500 termelő vett részt a képzésen. Az előadások fontosságáról és miértjeiről Sziráki Norbert, a Magyar Kanizsai Tűzoltó Szövetség dandár parancsnoka beszélt rádiónknak. Fejős Ornellának kiemelte, hogy június elsejétől indul az erőgépek és kapcsolható eszközök ellenőrzése is, amelyek szintén részt vesznek a közelgő aratásban.
1: A Magyar Kanizsai Tűzoltó Szövetség rendszeresen szervez előadásokat aratás előtt ugye, a termelőknek. Most per pillanat Martonoson vagyunk. Milyen jellegű ez az előadás? Miről szól tulajdonképpen?
2: Tulajdonképpen ez az előadás az aratásban résztvevő mezőgazdasági gépek kezelőinek egy ilyen tudásfölmérője. Elsősorban talán inkább a tudás megszerzésére van ez az előadás megszervezve, és akkor utána egy tudásszintet fölmérünk. Minden termelőnek, illetve gépkezelőnek rendelkeznie kell bizonyos tudással, tűzvédelmi szempontból az aratásban, hogy kellőképpen is megfelelő módon tudjon reagálni abban az esetben, hogyha baj van, és tulajdonképpen a saját gépét is föl tudja készíteni, hogy az aratásban ugye tűzvédelmi szempontból perfekt állapotban tudjon részt venni ez a gép az aratásban.
1: Mi az a tudás, amivel rendelkezniük kell, és milyen felszerelések?
2: Elsősorban a tűzoltókészülékek használatára vonatkozik, második sorban pedig az ehhez vonatkozó szabályozásoknak az egyes cikkelyeinek ugye a tudása, akár a szalma szállítása, a szalma lerakása, a gépeknek az elektromos hálózatának átnézése. Tudniuk kell a tűzoltókat riasztani, tudniuk kell, hogy mi a teendő akkor, hogyha az aratott parcellán keletkezik a tűz. Ez mind-mind hozzásegít a mi, illetve az professzionális egység munkájához.
1: Hány termelő él ezzel a lehetőséggel, amit már itt évekre visszamenőleg folyamatosan elvégeztek?
2: A tavalyi év során majdnem 500 termelő szerzett ilyen tanúsítványt, hogy rendelkezik a kellő tudással, mellyel az aratásban részt tud venni.
1: Mutat a statisztika, mennyire felkészültek a termelők. Gondolom, hogy már tudják, hogy mi a teendő, de viszont ugye baj esetén azért az embernél először az ijegység jelentkezik, aztán hogy leblokkol.
2: Természetes, ez a helyzettől ugye egyenesen adódik, viszont azt látom, hogy valószínűleg ezeknek az előadás sorozatoknak köszönhetően sokkal összeszedettebbek a gépkezelők, illetve sokkal nagyobb az a tudásszint, amivel rendelkeznek baj esetén. Sajnos a tavalyi és a tavaly előtti év az igencsak sok ehhez adódó precedenst hozott magával, és azt láttuk, hogy sokkal könnyebb a mi munkánk, tehát a tűzoltók munkája is, sokkal nagyobb az összhang a termelők és a tűzoltó egységek között, illetve sokkal kevesebb a hiányosság a mezőgazdasági gépeken, bár azért még mindig föllelhető hiányosság, illetve föllelhetőek olyan dolgok, amik nagyon könnyen orvosolhatók lennének, és inkább arra mutatnék, hogy személyi hanyagság miatt van úgy a gép, ahogy van. Azért elmondanám, hogy nem csak a mezőgazdasági gépek kezelőinek, hanem más polgároknak is vigyázniuk kellene az aratásban főképpen, mert hogy elég sok tűz nem a mezőgazdasági termelők, illetve mezőgazdasági gépektől keletkezett tavaly, hanem teljesen elvonatkoztathatóak a mezőgazdasági tevékenységtől, viszont a mezőgazdasági tevékenység látta kárát ennek.
1: Büntetendő egyébként egy ilyen jellegű tűzeset, hogyha keletkezik?
2: Igen, természetesen ez büntetendő, úgyhogy mindenkinek nagyon kellene vigyáznia. Természetesen nem csak azért, mert büntetendő, hanem azért, mert egy-egy ilyen meggondolatlan cselekedetnek nagyon nagy kára is lehet, tehát nagyon nagy az anyagi vonzata az ebből keletkezett tűzesetnek vagy a tűzkárnak.
1: Ha baj megtörténik, a tűz gyorsan terjed, főleg ugye ilyen szárasságban, ami elé nézünk, vagy amilyen a tavalyi nyár is volt. Ha össze kellene foglalni, mik az alapvető leggyorsabb tevékenységek, amelyeket el kell, hogy végezzen az az ember, aki ott van a bajban?
2: Természetesen a legelső az lenne, ha ugye nem lenne pánik, hogy szólunk a hivatásos egységnek, illetve a legközelebb lévő önkéntes egységnek, amelyiknek először sikerül, de talán inkább a hivatásos egységnek, és megpróbáljuk ugye szanálni ezt a tüzet, tehát mindegyik gépnek rendelkeznie kell poroltóval, poroltókészülékkel, és próbáljuk meg ugye ezt a keletkezett tüzet a poroltóval eloltani, vagy bár lokalizálni. Természetesen ez ugye lelki állapottól is függ, mert azért amikor baj van, az ember nem mindig a helyes módon, illetve a helyes sorrendben reagál, viszont sokban segíti a munkánkat, hogyha az a mezőgazdasági gépkezelő, aki észlelte a tüzet, az helyesen cselekszik, tehát poroltóval, vagy ugye a kombájnokon és a traktorokon követelmény is az ásó és a lapát, mint felszerelés, ezzel is kiválóan tud tüzet oltani. Viszont szeretném itt azért elmondani, hogy bármilyen baj is történjen, az első és egyetlen, ami nagyon fontos, az az emberi élet, és annak a mentése, illetve annak a biztonsága az első, utána pedig az összes többi, tehát a gép és a parcella, illetve az aratott gabona.
1: A termelők tanfolyama mellett ugye a következő héten kezdetét veszi az aratásban résztvevő erőgépek kapcsolható eszközöknek az ellenőrzése is. Pontosan ez hogy fog kinézni, kötelező-e a termelőknek ezen részt venni?
2: Természetesen kötelező lenne. Ezzel a tanúsítvánnyal lehetne a gépeknek részt venni az aratásban. Minden nap, június 1-től a ugye már megszokott és meghatározott sorrendben a község településein ez a bizottság meg fog jelenni az adott pontokon, és ellenőrizni fogja a traktorokat, illetve kombájnokat, ezeknek az elektromos vezetékeit, maga a gép állapotát, a törvény által előírt oltókészülékek jelenlétét, illetve felszerelést, és így kapnak majd tanúsítványt, hogy részt vehessenek az aratásban.
1: Mindazok, akik lemaradnak bármelyikről is, számíthatnak-e pótnapokra?
2: Természetesen pótnapok is lesznek, ami a képzést, illetve a vizsgáztatást illeti. Ezen a héten pénteken, vagyis május 29-én lesz majd ugyanúgy 19:30-kor, a Kanezsai tűzoltóság épületében, illetve Tótfaluban a tűzoltóság épületében. Ami a mezőgazdasági gépek ellenőrzésének pótnapját illeti, azt még az ellenőrzés folyamán, az ellenőrzésből kimaradottak létszámától függően, majd meghatározzuk, hogy melyik napon fog majd történni, és hol.

0: Mezőgazdasági témával folytatjuk műsorunkat. Az elmúlt évekhez képest idén valamelyest később került értékesítésre az új burgonya. A termelők szerint az év nem igazán kedvezett a zöldségnek. Nem csak az időjárás okoz nagy gondot, hanem a külföldi behozatal is, és a tény, hogy Vajdaságban is egyre többen foglalkoznak krumpli termesztéssel. A piac telített, a felvásárlási árak pedig alacsonyak. Csábrági Ákos horgosi termelővel Fejős Ornella beszélgetett.
1: A piacokon megjelent az új krumpli, de valójában termelői szemmel hogyan zajlott le az eddigi időszak, hogyan sikerült, hogyan kedvezett az időjárás?
2: Hát az elmúlt időszak egy igen ellentmondásos időszaka volt a burgonya termesztésnek. Ugye a tavalyi év az végig 90%-ában az értékesi időszak az nyomott áron történt, tehát egy túlkínálat volt, egy alacsony felvásárlás, ezzel kellett a gazdáknak szembesülni, így egy alacsonyabb nyereség mellett fordultak rá a tavaszra. A burgonya ennek ellenére nagy területen vetették a burgonyát, készülve az új burgonyába. Sajnos a késő tavaszi fagyok jelentős károkozást tettek az új burgonyában, így nagymértékű késés lett. Tehát most kezdődik egy intenzívebb felszedése a burgonyának. Eddig ugye a gazdák vártak, próbálták, hogy hát ha a termés mennyiség növekszik, Horgos területén, ahol mink is termelünk, nagy területen elfagyott a burgonya, ott továbbra se lehet azokat a földeket felszedni, ott késni fog jelentősen, illetve igen jelentős terméskiesés lesz. Tehát így fordultunk neki a tavasznak. Annyi előnye származott ennek, hogy az utolsó időszakra viszont a régi burgonyának lett egy jobb értékesítése. Így azok a termelők, akik kivártak az értékesítéssel, vagy úgy hozta az értékesítés, hogy nem adták el a burgonyájukat, ők most egy jobb ár értékben tudtak eladni a régi árujukat. Az új áru az most a héten, úgy a termelőktől úgy hallottam, hogy most fog beindulni egy intenzívebb felszedés. Hát az ár rögtön be is zuhant, tehát ugye most egy erősen megzuhant az új burgonyának az ára. Az eddigi kedvező felvásárlások mellett jelentősen majdnem feleződött a felvásárlói ár. Ennek ellenére a minőség az igencsak hagy kívánni vagnót maga után. Kisméretűek a burgonyák, rossz minőségűek, tehát... Hát látszik, hogy az időjárás hatott rájuk, ebből kifolyólag valószínűleg az úrburgonyák nem lesznek tökéletesek. Sokan azért is kezdték el felszedni, hogy a területeket felszabadítsák, mert látják, hogy nem lesz belőle jelentős jövedelem, így megpróbálják hasznosítani a területeket, hogy hát ha az év folyamán még valamit normálisabb termést tudnak produkálni.
1: Milyen probléma jelent meg a burgonyánál, akár a jelenlegi új burgonyánál, akár visszamenőnek, hisz nagyon sok betegsérült krumplit lehetett vásárolni?
2: Főleg most inkább az abiotikus stresszekkel volt probléma a burgonya környékén, tehát maga a növényvédelem az egy klasszikus módon zajlódott, tehát a burgonya betegségek annyira nem törtek elő, így sajnos az időrejárási anomáliákkal kellett az embereknek valamit kezdeni. Késői fagyok, hideg reggelek, majd szélsőséges melegedés, tehát a burgonyának ez okozta azt, hogy a minősége jelentősen elmaradt az előző évektől. Hát illetve az, hogy ugye most már eltelt 4-5 év, amióta egy intenzív termelésbe fordult a burgonya Északbácskába, és talajromlás. Tehát a talajeróziók is megjelentek, egyre kevésbé bírják a talajok ezt az intenzív termelést, hogy tavasszal, ősszel folyamatosan monokultúrában termelik a burgonyát. Homoktalajokról beszélünk, alapból gyenge talajokról beszélünk, és azok sajnos az intenzív műtrágyázással tápanyagot juttatunk a növényeknek, de maga a talajminőség drasztikusan kezd leromlani, így a termelés is. Tehát az a szerencsés állapot, hogy ugye mi történt az előző években, két dologból tevődött össze, hogy itt Északbácskában határozottan megnövekedett a burgonya termelés, hogy 4-5 éve ugye Közép-Szerbia, aki klasszikusan a burgonya termő terület volt Szerbiában, óriási katasztrofális időjárási anomáliák érték, kiestek a termelésből, és megnövekedett az érdeklődés az északbácskai burgonya iránt. Valamint a másik probléma, ugye a gyümölcstermesztés összeomlása. Export, és akkor mindenki a jövedelmező burgonya fele fordult. Nagy területeken kivágták a fákat, burgonya termesztésbe fordították. Jó is volt az, az év az elejébe, még ugye a szerbiai piac nem tért észhez, illetve a nyugati piacon is egy kiesési fázis volt, tehát nem volt honnan pótolni a burgonyát, így jó áron lehetett értékesíteni. Na, a tavalyi év viszont ezt teljesen megfordította. Németország, Franciaország a nagy burgonya termő területek dömpingeltek, óriási területeken termett a burgonya, óriási mennyiségben, illetve ezen a részeken is túltermelés történt. Ugye a tavaszi termelés, őszi termelés, nagyon nagy területnövekedés, tehát olyan szereplők léptek be a burgonya piacra, akik azelőtt semmilyen formában nem voltak jelen, és 20-30 holdakkal próbáltak értékesíteni. Ez természetesen összeomlasztotta az értékesítést. És akkor így fordultunk erre az évre, ugye az időjárás az nem kedvezett, úgyhogy egyelőre most szenvednek a burgonya termesztők, tehát bíznak a jobb jövőben, de valószínűleg, mivel sajnos nincs nagyon alternatíva most a termelők kezébe, hogy mifele fordulatnak, ugye a gyümölcsészetről lemondtak, így mindenki újra próbálkozni fog a burgonyával, így a burgonya területe megint hatalmas, a piac ugyanúgy kicsi, most, hogy Nyugat-Európa majd hogy fog produkálni, ez mind meghatározza a jövőbeni értékesítést.
1: Milyen árak lennének a kedvezőek, hogyha erről kellene beszélni, ha befektetést nézzük, illetve hát magát a haszonkulcsot is?
2: A burgonyának a nagybani fölvásárlói ára legalább 50 dinár fölött kell, hogy legyen, abban az esetben, hogy az jövedelmező legyen. Az 50 dinár alatti értékesítést én, hogyha valaki végigcsinálja a teljes növényvédelmet, megfelelő tápanyag utánpótlást biztosít, illetve az öntözést is figyelembe veszi, nem kivitelezhető. Tehát legalább az 50 dináros nagybani felvásárlói árnak meg kell valósulnia. Az új burgonya esetén pedig, hát az 50 és a 100 dinár között, ez változó, de az, ami tavasszal volt a 25-től 40 dináros felvásárlói árak, az nem rentábilis.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: Reklámot hallottak.
6: Funky Groove.

0: én a helyükben nem állítanék az állomás keresőnek.
1: 107,1. Szabadkai Magyar Rádió.
2: 7 óra 48 perc a pontos idő, tisztelt hallgatóink, és ennyi fért a napindító második órájába. Közlekedési információként elmondhatjuk, hogy az erre a célra létrehozott csoportokban egyelőre nem érkezett jelzés rendőri ellenőrzésről vagy közlekedési rendellenességről. Még egyszer leellenőrzöm. Nos, egy új információ érkezett, miszerint Kisbajmokban jelen vannak a rend éber őrei, és dolgoznak, közlekedés ellenőrzést tartanak, folytatnak, tehát azon a városrészen érdemes vigyázni, jobban a megszokottnál. Egyébként, hogyha önök is valami rendelleneset látnak, vagy rendőri munkát az utakon, Szabadkán vagy környékén, jelezhetik nekünk a 066 36 36 33-as telefonszámon. A határátkelők forgalma sem mondható zsúfolt, megnézzük az erre a célra létrehozott csoportot, illetve alkalmazást. Azt írja, hogy Szerbiából Magyarország irányába a Horgos-Röszke autópálya átkelőnél körülbelül 18 perc, a Horgos 2 közúti átkelőnél pedig 23 perc a várakozási idő. A többi átkelőnél csupán néhány perces várakozást jeleznek az alkalmazásban. Magyarországról Szerbiába jelenleg egyedül a Horgos-Röszke autópálya átkelőnél kell fél óránál hosszabb várakozásra számítani, a többi határátkelőn folyamatos a forgalom. Nos, amennyiben az utakon valami rendellenességet, vagy a határátkelőkön valami sok várakozást észlelnek, továbbra is megerősítem azt a lehetőséget, hogy a 066 36 36 33-as telefonszámon jelezhetik ezt nekünk. Tisztelt hallgatóink, hamarosan folytatjuk a napindítót, maradjanak velünk, viszont legközelebb, pontban 8 órakor hírekkel jelentkezünk.

0: ajánló következik.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
2: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Reklámot hallottak.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: 8 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: A mikrofonnál Kartali Róbert, híreinket hallják. Ma befejeződik a tanév a szerbiai általános iskolák 8-os diákjai számára, a középiskolai felvételihez szükséges záróvizsgákat pedig június 15-e és 17-e között tartják meg, közölte a szerb oktatási minisztérium. Az előzetes eredményeket június 19-én teszik közzé, a végleges rangsor pedig június 22-én válik ismerté. A középiskolai jelentkezési listák kitöltésére június 23-án és 24-én kerül sor elektronikus úton. A tanulók beosztását a középiskolákba és az oktatási profilokra június 29-én hozzák nyilvánosságra. Az idei tanévben több mint 64 ezer tanuló fejezi be az általános iskola 8. osztályát, miközben a középiskolákban több mint 71 ezer szabad hely áll rendelkezésre. A szerbiai belügyminisztérium figyelmezteti a lakosságot az egyre gyakoribb telefonos csalások miatt, amelyek során ismeretlen személyek családtagként vagy hivatalos személyként mutatkoznak be. A csalók azt állítják, hogy valamelyik hozzátartozó közlekedési vagy más balesetet szenvedett, majd sürgős pénzbeli segítséget kérnek, kezelő hivatalos személyként mutatkoznak be. A csalók azt állítják, hogy valamelyik hozzátartozó közlekedési vagy más balesetet szenvedett, majd sürgős pénzbeli segítséget kérnek kezelésre vagy műtétre. A minisztérium hangsúlyozta, hogy

0: vonalása, amint egy 10 millió dináros beruházást a folyamatosan 85%-os teltházzal működő intézmény saját forrásból finanszírozza, amellyel a gyakori leállásokat és a komoly pénzügyi veszteséget okozó szivárgásokat küszöbölik majd ki. Időjárás: Szabadkán és környékén jelenleg 14 fok van. Ma is zavartalan napsütésben lesz részünk. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 27 fok között alakul ma.
1: Egy óra múlva is csak a legfrissebbek. Friss hírek minden órában.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Reklám következik.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerez mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
6: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
7: Reklámot hallottak.

0: informálódjanak velünk.
1: Ablakot nyitunk a világra.
0: Napindító a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: Köszöntjük hallgatóinkat, folytatódik a napindító, már a harmadik órában járunk, a pontos idő 8 óra 9 perc. Ma május 29-e péntek van, ez az év 149. napja, és még 216 nap van hátra 2026-ból. A reggeli órák hűvösebbek voltak, de napközben kellemes, késő, tavaszi idő várható térségünkben, egészen pontosan 25 fok fölé is emelkedhet ma a hőmérséklet. Tisztelt hallgatóink, ebben az órában egy környezetvédelmi témával kezdünk. Topolyán rendezték meg a Greenathlon természetvédelmi verseny döntőjét, amelyen magyarországi és szerbiai általános iskolás diákok vettek részt. A kezdeményezés célja, hogy játékos, ugyanakkor tartalmas formában hívja fel a fiatalok figyelmét a klímaváltozásra, a környezetvédelem fontosságára és a fenntartható gondoskodásra. Az óra második felében pedig érkeznek a megszokott rovatok. Elmondjuk a friss devizárfolyamokat, jön a lapszemle, majd az óra végén a mai gyászjelentéseket is meghallgathatják. Tisztelt hallgatóink, maradjanak velünk, hamarosan jövünk a részletekkel.

0: A tájékozott reggelekért.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
1: Kezdjék velük a reggelt!
2: Megszervezték a Greentathlon természetvédelmi verseny döntőjét Topolyán. Ezen magyarországi és szerbiai általános iskolás diákok vettek részt. A verseny célja a fiatalok szemléletformálása a klímaváltozással kapcsolatban. Halász Zoltán riportja.
3: A fiatalok a versenyre internetes forrásokból készülhettek felkészítő tanáraik felügyeletében. A bácsfeketehegyi Szabó Bence elmondta, a tananyagot főleg otthon tanulták, majd az iskolában átbeszélték.
4: Az angol tanár és a biológia tanár úr szervezték ezt, és beküldtek linkeket, amiket mondták, hogy készítsünk elő, és akkor egy héttel ezelőtt ezt megkaptuk, és akkor így tudtunk felkészülni.
3: A diákok a felkészülés során nem csak értékes lexikális tudással gazdagodtak, hanem azt is megtanulták, miként alkalmazhatják mindezt a gyakorlatban. A Szentesi Magyar József szerint az iparnak nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a zöld energiára.
5: Biciklivel járunk, vagyis járok. Fontosnak tartom azt, hogy a gyárak környezettudatosak legyenek, a benzinnek a gyártása ne legyen olyan sűrű, és vezessék be az elektromos autókat, de nem mindenhol.
3: A résztvevők a feladatok egy részére nem tudtak előre készülni, így a kreatív probléma megoldás került előtérbe. Vázsonyi Balassa, Emese, szervező.
6: Egy sokkal játékosabb, sokkal interaktívabb formája volt környezetismeretnek, illetve a hulladékmentes életmódra nevelésnek, mi erre raktuk a leginkább a hangsúlyt, és ezekre nem tudtak előre készülni, szóval itt például játszottak tabu, társasjáték inspirálta játékot, ilyen környezetismereti szavakkal, vagy ismerkedtek olyan megoldásokkal, hogy az eldobható termékeket, amiket mindannyian használunk, milyen más alternatívája lenne neki, milyen hulladékmentesebb alternatíva.
3: A verseny döntőjét Topolya község közösen más önkormányzatokkal szervezte meg. A projekt keretében Topolya mintegy 480 ezer eurós beruházásra kapott lehetőséget, melynek központi témája a városi park revitalizációja. Szatmári Adrián, Topolya polgármestere.
7: A városi park már 1974 óta természetvédelmi övezet, és első lépésben a régi előregedett balesetveszélyes fákat távolítottuk el, jelen pillanatban pedig az építkezési, valamint a zöldítési munkálatok vannak folyamatban, tehát a növényeket ültetjük, valamint a sétánt és a játszótérnek a kiépítése van folyamatban.
3: A tervek szerint a parkot közösségi térre alakítják, ahol a lakosok biztonságos és rendezett környezetben pihenhetnek, sétálhatnak és kikapcsolódhatnak.

0: ajánló következik.
1: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadka@mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
6: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
7: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
7: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
7: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
7: Hát akkor?
8: Ma hozzák a hét napot.
9: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
10: Nádat Rivkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Reklámot hallottak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: A Szerb Nemzeti Bank mai hivatalos deviza árfolyama szerint 1 euró középértéke 117 dinár 41 para. Egy amerikai dollár 100 dinár 84 para a mai napon. Az angol font a mai napon 135 dinár 52 para, míg a svájci frank középértéke 128 dinár 60 para. Végül, de nem utolsó sorban kiemeljük, hogy ma 100 forint az 33 dinár 10 parát ér. Tisztelt hallgatóink, a Szerb Nemzeti Bank mai hivatalos deviza árfolyamát hallották.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: a tájékozott reggelekért.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
2: Kezdjék velünk a reggelt!
3: Tisztelt hallgatóink, megérkezett a stúdióba a mai Magyar Szó, így kezdődhet a lapszemle. Nézzük, miről ír a mai újság. A vállalkozás megtartó erő címmel emelnek ki egy írást a lap címoldalára, amely arról szól, hogy az idén az önfoglalkoztatást helyezte előtérbe a temerini önkormányzat. Nézzünk ezzel kapcsolatosan egy részletet. Mint írják, Temerinben a gazdasági fejlődést évek óta a magánszektor megerősítésére alapozzák. A község az országban az első között alkalmazta a gyakorlatban a duális képzést, amelynek fejlesztésével már a helyi cégek alkalmazzák azokat a szakembereket, akiket az általuk jelzett hiányszakmákra képez ki a szintén helyi középiskola. Ajánlom figyelmükbe ezt az írást, csak úgy, mint a következőt itt a címoldalon kiemelve, amelynek címe Ragaszkodni az eredetihez. Ez arról szól, hogy folyamatban van a palicsi emlékkút felújítása. További kiemelt információ annak kapcsán, hogy mintegy 160 alsós kisdiák jelentkezett több vajdasági iskolából az Olvasni Jó elnevezésű felolvasási versenyre. Az Olvasás szeretete címmel írnak erről, mégpedig a hetedik oldalon ki volt emelve ez is a címoldalra. Belelapozunk az újságba. A Külföld oldalon arról írnak, hogy légicsapásokkal üzengetnek egymásnak. A képen Donald Trump amerikai elnök, érdemes elolvasni, valószínűleg egy fontos információról és témáról van szó. És alatta rögtön egy más jellegű információ, a címe az írásnak az átlaghőmérséklet a rekordok közelében maradhat. Ajánlom figyelmükbe. A kitekintő oldalon arról írnak, hogy az uniós forrásokról tárgyalnak Brüsszelben. Magyar Péter azt üzente, illetve kijelentette, hogy küzdenek az utolsó eurócentért is. Ennek kapcsán is találnak itt egy írást, illetve arról is, hogy folyamatban van a magyar egészségügy reformja, elkezdődtek ugyanis a szakmai egyeztetések. Ezt is ajánlom figyelmükbe, és átlapozunk az újság végére, ahol több érdekességet is láttam, többek között arról, hogy befőttes üvegbe rejtett aranyérméket találtak, mégpedig több mint 100 aranyérmét találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének felújítása során. A különleges helyszínt az érdeklődők is megismerhetik majd, hiszen a 750 éves veszprémi érseki pincészet rendezvényeinek ad majd otthont. Erről is van egy leírás, illetve egy rövid hír érdekességként, illetve azt is megemlítik szintén érdekességként, hogy rekordszámú alpinista érte el egyetlen napon a Mount Everest csúcsát. És elmondom azt is, hogy mivel ma péntek van, ezért a mai Magyar Szó tartalmazza a Gyógykalauz című mellékletet, kiemelek egy témát, szívritmus hete, mozgással a szívünk egészségéért. Ajánlom figyelmükbe, csak úgy, mint a mai Magyar Szót, érdemes megvásárolni, illetve elgondolkodni az előfizetés lehetőségén, hiszen hogyha előfizetnek, házhoz hozzák az új.

A szabadkai Funero temetkezési magánvállalat tájékoztatója pénteken, május 29-én. 76 esztendős korában meghalt Polyák Kamilla, Szabadka, Jó Lajos utcai lakos. Temetése ma 12 óra 30 perckor lesz a Zentai úti temetőben. 86 éves korában elhunyt Paszterko Antal, Szabadka, Csédozsica utcai lakos. Temetése ma 15 órakor lesz a Bajai úti temető Pécs kápolnájából. 46 esztendős korában meghalt Katona Krisztina, Szabadka, Josip Kolumba utcai lakos. Temetése ma 16 órakor lesz a Bajai úti temető halottas házából. A Funero temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, melynek címe Szabadka, Karagyorgya út 2, a telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik. Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
5: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
6: Miért?
5: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul. És a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
4: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezései különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
5: Írassa gyermekét magyar osztályba.
7: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
4: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
8: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: 9 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
9: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
10: A mikrofonnál Kartali Róbert, híreinket hallják. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélés Magyar Péter magyar kormányfő csütörtökön Brüsszelben. Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének, emelte ki Magyar Péter. Mint azt Facebook bejegyzésében írta, egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziója keretében. Továbbá elmondta a főtitkárnak, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Kitért arra is, hogy Mark Rutte tájékoztatta a július 7-e és 8-ai ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. A bánáti állattenyésztők azt követelik, hogy állítsák le a legelők felszántását és szigorítsák az ellenőrzéseket. A Muzsján megtartott tanácskozáson azt is javasolták, hogy a legelőket kizárólag azok bérelhessék, akik valóban állattartással foglalkoznak. A gazdák szerint sok területet olyanok használnak, akiknek nincs is állatállományuk, egyes legelőket pedig jogellenesen felszántottak. A mezőgazdasági földhivatal az ügy kivizsgálását ígéri. Az állattenyésztők hosszabb távú és kedvezményes bérleti lehetőséget kérnek, mert szerintük a legeltetés jelentős gazdasági megtakarítást hoz. A javaslatokat a szerb mezőgazdasági minisztériumhoz is továbbítják. Földrengés rázta meg éjszaka Trebinje térségét a boszniai szerb köztársaságban. Az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ tájékoztatása szerint a rengés erőssége 3,8 volt a Richter skála alapján. A földmozgást nem sokkal éjfél után észlelték, epicentruma Trebinjétől északnyugatra mintakoztatása szerint a rengés erőssége 3,8 volt a Richter skála alapján. A földmozgást nem sokkal éjfél után észlelték, epicentrum a Trebinjétől északnyugatra mintegy 10 kilométeres mélységben volt. Egyelőre nem

0: Mérkőzést világszerte több mint 450 millió ember követi élő televíziós közvetítéseken keresztül. Ami a magyar főváros látogatottságát illeti, a 67 ezer férőhelyes Puskás arénába a londoni és a párizsi szurkolók egyaránt 17-17 ezer jegyet kaptak, ugyanakkor több tízezer további látogató érkezése várható, akik a fővárosi szurkolói zónákban vagy közösségi helyszíneken szeretnék átélni a mérkőzést. A holnapi budapesti BL döntő különleges időpontban holnap 18 órakor kezdődik. Időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 21 fok van. Ma is zavartalan napsütésben lesz részünk. A hőmérséklet csúcsértéke 25-27 fok körül alakul.
1: Hírműsorok óránként.
2: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.
1: Reklám következik.
6: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
7: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
8: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
9: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
10: Reklámot hallottak.

0: Kezdjék velünk a reggelt! Kezdjék velünk a reggelt!
1: Napindító a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Rádiózzon velünk a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
3: Köszöntjük hallgatóinkat! Folytatódik a Napindító. Elérkeztünk a mai műsor negyedik, egyben utolsó órájához. Ma május 29-e péntek van, ez az év 149. napja, és még 216 nap van hátra az esztendőből. Az előttünk álló órában is több érdekes és fontos témával várjuk Önöket. Elsőként egy kivételes művészre emlékezünk. Életének 73. évében elhunyt Jónás Gabriella színművész, aki évtizedeken át meghatározó alakja volt a vajdasági magyar színjátszásnak. Színészként, egyetemi oktatóként, színházigazgatóként és kulturális szervezőként is maradandót alkotott, a rá emlékező összeállításunkban egykori pályatársai és tisztelői idézik fel munkásságát. Ezt követően az egészségmegőrzés kerül a középpontba, a fogápolásról sokan elsősorban esztétikai kérdésként gondolkodnak, a szakemberek szerint azonban a megfelelő szájhigiénia az általános egészségi állapot egyik alapfeltétele. Arról beszélgetünk, hogy milyen összefüggés lehet a fogak állapota és számos egyéb egészségügyi probléma között, valamint mire érdemes odafigyelni a mindennapokban. Az óra végén pedig a stúdióba érkezik majd Csernai Panna, a Napindító után következő Mozaik című műsor mai házigazdája. Tőle megtudhatják majd, milyen témákkal folytatódik a délelőtt itt a 107,1 MHz-en. Maradjanak velünk, kezdődik a Napindító utolsó órája.

0: velünk ráébred, miután felébred.
1: Napindító.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en. Napindító.
2: Életének 73. évében hosszantartó betegség után elhunyt Jónás Gabriella színművésznő. A Budapesten született Jónás Gabriella 1974-ben szerzett diplomát a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Színészi pályafutását férjével együtt Korica Miklóssal kezdte meg a Szabadkai Népszínházban. 1993-ig voltak a társulat tagjai. Jónás Gabriella ezután beszédtechnikát és művészi beszédet tanított az Újvidéki Művészeti Akadémián. Igazgatója volt a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színháznak, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának és a Palicsi Nyári Színházi Esték Nemzetközi Fesztiválnak. A művésznőről május 30-án szombaton 17 órakor emlékeznek meg a Szabadkai Népszínház báltermében. Június 2-án 18 óra 30 perckor a Zöldhajú Lány rockopera előadásáról, ahol Gabriella a főszerepet játszotta, dokumentumfilmet mutatnak be a Livka művészmoziban. Az első vajdasági rockopera zeneszerzője Lengyel Gábor így emlékezik a művésznőre, a riporter Szabó Hangya Teréz.
3: A napokban kaptuk a hírt Magyarországról, hogy a jól ismert színésznőnk, mondhatom azt a mi szabadkai dívánk, Jónás Gabriella sajnos elköltözött, meghalt hosszú betegség után. Hogyan lehet egy ilyen meghatározó, kitűnő színésznőre méltón emlékezni?
4: Én is megdöbbentett a hír, akkor hallottam, hát én a Jónás Gabriella nagyon jobb voltam, privátilag is még. Ugye rengeteget dolgoztunk együtt, tőle a főszereplőm a rockoperában, szóval 81-ben ismertem meg, viszont a film, ugye, amikor meghaltam, mondom, szegény, hogy kezdtük együtt. Mert Szabadkán 81-ben kaptam egy meghívót a Vicsek Kárlán, hogy csinálok egy rockoperát. Szóval egy musicet, akkor mondtam, lesz rockopera, akkor nagyon beleegyezett, és akkor ki fog énekelni, hát a Póka Éva. Akkor volt ő szintén Szabadkán, mint színésznő, a Gabi mellett. És elkezdtem csinálni a számokat, és a Póka Évára kezdtem írni. Közben az történt, hogy állapotos lett, szerelmes, és úgy döntött, hogy elköltözik Magyarországra. És itt hagyott bennünket tulajdonképpen a munka elején, és ki tudna énekelni, és akkor hallottam színházban, mondja, ott a Karcsi mondta talán Vicsek, hogy van a Jónás Gabi, ő is nagyon jó színésznő, lehet, hogy ő tudná ezt mindent. Na, mondom, felhívom. És felhívtam én, nem ismertük egyáltalán addig, hát én Újvidéken éltem. Mondom, legyen Gábor, Gabiká, mondom, mit csinálsz? Azt mondja, mosok. Mondom, hagyd abba a mosást, és rögtön gyere a színházba. Mi? Gyere a színházba. Nagyon fontos. Számomra nagyon fontos. És egy negyed óra múlva közel ott a központból lakott, jött a színházba, és akkor mondom neki, Gabiká, mi szólsz hozzá, te legyen a zöldhajú lány? Hát azt mit, nem, ez az a Póka Éva, mi? De a Póka Éva visszajutasította az egészet. Én nagyon szeretném, hogy te énekelj. Hát de nem tudom, fogom tudni, figyelj ide, gyakorolunk, megpróbáljuk, ha nem, senkire. És úgy kezdtük el az ismerkedést, persze a Miklós, a Korica Miklósa, és akkor ez ilyen nagy jó barátság történt már a próbák alatt, és akkor utána több előadást jártunk együtt, szerb-horvát nyelven, és amikor volt a Don Juan például fantasztikus előadás, a Sebbeggiával, meg a Krivoka Picsa játszott, mint magyar színésznő szerbül beszélt, nagyon nehéz volt neki, stresszes volt, emlékszem. És akkor párszor találkozunk, átjöttem Szabadkára, itt éltem, akkor már többször is találkozunk a színházban, meg a színházklubban. Úgyhogy utoljára igazából, mikor csináltuk ezt, Magyarországon volt ez a vetélkedő 60 plusz nevezetű ilyen verseny. Csináltunk egy zenekart Szabó Robival, Fekete Vilmossal, akkor még élt a Tamás Zoli, még én. Ilyen művész zenekart csináltunk, ahol a Gabi ének mellett még verselt is. És ezzel elmentünk, és elsők lettünk Pécset. Nagyon büszkék voltunk az egészre, megvannak az emlékek, képek, minden arra az esetről, és utána már ritkábban találkoztunk. Volt nekem Pesten másfél évvel ezelőtt ilyen, hogy a rockoperáról és musicalekről egy ilyen szeminárium, ahova meghívták a Zöldhajú Lányt, szóval engemet, mint zeneszerzőt, és hogy hozzam magammal a főszereplőket. Hát a Földi Laci el is jött, de már akkor sajnos a Gabi azt mondta, hogy Gábor, én már nem vagyok hajlandó. nem is úgy nézek ki, meg nem is érzem jól magam, ne haragudjak, de nem, akkor már nem jött el. És azóta nem is láttam.
3: Térjünk vissza egy kicsit arra az évre, amikor ugye próbáltátok a darabot, illetve milyen sikert aratott a közönség. Ez egy meglehetősen nagy szenzációt keltett maga a darab is, a szereplők is, egyáltalán ez a stílus először hangzott el itt ezen a vidéken.
4: Mióta a Szabadka Színház létezik, ilyen előadás nem is lesz soha többé. Egy év alatt 75 ezer ember látta az adást. 75 ezer ember, nem csak Szabadkán, Szegeden, Montenegróba, Szarajevóba fesztiválon kétszer léptünk föl, mert megkértek bennünket, mert annyi ember maradt előtt, Belgrádba. Szóval mi nem volt, ahol nem léptünk fel. És a magyar előadás magyar nyelven, és nagyon-nagyon sikere volt. És a próbák alatt rengeteg energiát elköltött Gabi is, én is, meg a többiek is. Mert ugye nagyon benne voltunk, hogy most csinálunk olyasmit, aki még senki nem csinált. Gondoltuk, mink az elsők, akik a világon csinálják magyar nyelven rock operát. Habár utána kiderült, hogy két hónappal előtte volt egy rock opera, mégis a Kelemen, nem magyaroknak, hogy hívták? Nem feltettem meg. István, aki az utánok, az István király. Na mindegy. És akkor tényleg beleadtunk mindent, a színházban nem volt elég jó énekes, akkor szereztünk Szabadkán még ilyen amatőr énekeseket, akik egy együttesekbe énekeltek. Ők is felléptek, akkor ugye tornászokat ittan, akik akrobációkat csináltak a színpadon, akkor folkrobot, táncosokat. Szóval egy nagy pazar előadást tudtunk megcsinálni, technikailag úgy szintén maximálisan a fénnyel, abban az időben a szakmester Zoli egy fénymester, fantasztikus megcsinálta, Hupko István csinálta a díszletet, a Károlyvicsek rendezte, Peter Slide csinálta a koreográfiát, szóval egy komoly csapat. És hát ugye ez a nagy sikere volt. Sajnos egy év után leszették a repertoárról, mert ugye nem lehetett már pénzelni, mert sokba kerül. Sokba került az előadás, az utazások, a díszletek, akkor a külsősök sokba kerültek.
3: De megörökítettétek.
4: És akkor sikerült megörökíteni, igen, a Szarajevóban, ugye volt ott ismerettségem abban az időben, mert voltam előtt a Szarajevóban, és ott kiadták a nagylemezt. Úgyhogy megmaradt egy emlék, egy nagylemez, az Ölthajú lány.
3: És megmaradt egy film.
4: És megmaradt egy dokumentumfilm, amit a Zugvidéki TV vett fel, minőségűleg is jó, mai napig is lehet látni a Pannon TV-ben, is láttam múltkor meg. Szóval most el lesz adva másodikán, június másodikán a Lifka moziba, emlékezés a Jónás Gabriellára. Mert is akkor egy pár szót mondunk a film előtt, hogy emlékezzünk rá. Én már fönt a Mennyországban néz meg bennünket.

0: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
1: A fogápolásról sokan úgy gondolják, hogy kizárólag esztétikai kérdés. Egy szép mosoly, fehér fogak, friss lehelet, legtöbbször ezek jutnak először eszünkbe. Pedig a megfelelő szájhigiénia ennél sokkal többet jelent. Az általános egészségünk egyik alapja. A szakemberek évek óta figyelmeztetnek arra, hogy a rossz fogazat és az elhanyagolt szájüreg nem csak fogfájást vagy kellemetlenséget okoz, hanem komoly betegségek kialakulásához is hozzájárulhat, krónikus ízületi fájdalmak hátterében is állhat. Mindez különösen aktuális most, mivel nemrég tartották a fogápolás világnapját, amelynek célja éppen az volt, hogy felhívja a figyelmet a megelőzés fontosságára és a helyes szájápolási szokásokra. Dudás Dániel riportja.
2: A helyes fogápolás alapjai valójában egyszerűek, mégis következetességet igényelnek. A rendszeres, napi kétszeri fogmosás elengedhetetlen. A fogkefét nem szabad túl erősen nyomni a fogakhoz, inkább finom, körkörös mozdulatokkal kell tisztítani a fogfelszínt. Fontos, hogy ne csak a jól látható részeket mossuk meg, hanem a hátsó fogakat és a belső felületeket is. A nyelv tisztántartása szintén fontos része a szájhigiéniának, hiszen ott is sok baktérium telepedhet meg. A szakemberek szerint a tudatos fogápolást már gyermekkorban el kell kezdeni, mert a korán kialakított szokások gyakran egész életre megmaradnak. A szülők felelőssége különösen nagy, hiszen a gyerekek többnyire a látott mintát követik. Csikós Csilla, szülő.
3: 3 éves kislányom van, és már 1 éves kora óta folyamatosan tanuljuk a fogápolás módszereit, így minden reggel és minden este fontosnak tartom, hogy megtanulja a fogmosást, hogy hogyan kell fogat mosni, és hogy ápolja a fogait.
2: Hangya Barta Hanna.
4: Hogy kell megmosni a fogaidat?
5: Rendesen.
4: Minden nap megmosod?
5: Igen.
4: Reggel, este, mikor?
5: Reggel, este, minden nap.
4: Anyukád szokta mondani neked, vagy a szüleid, hogy ez mennyire fontos?
5: Anya szokta mondani.
4: És szeretsz egyébként fogat mosni, vagy annyira nem?
5: Szeretek.
2: Huszka Bence és Huszka Ádám.
6: Fogkefére teszel egy kis fogkrémet is, és alul előbb, és utána fönt. Megdörzsölöd.
4: A szüleitek ezt szokták nektek így mondani, hogy ez fontos egyébként, vagy ti...
6: Szokták, igen.
4: De ti fontosnak gondoljátok, és szerettek fogat mosni, vagy csak úgy muszáj, és igazából nem szerettek?
7: Én szeretek.
8: Én is.
2: Kosányi Noémi.
9: Nagyon alaposan meg kell mosni a fogunkat, hogy romoljanak meg, mert akkor ki kell húzni őket, ha nagyon romottak, meg el kell menni a fogorvoshoz.
4: És akkor te, hogyha fogat mosol, akkor egyelőre neked rendben vannak a fogaid, nem kell majd kihúzni?
9: Hát, nagyon alaposan kell megmosni a fogunkat, mert ki kell húzni akkor a fogunkat, de az nem baj, ha kihúzzák a fogunkat, amúgy is majd csontfogak nőnek helyette. És teljesen 3 percig kell fogat mosni.
2: A kis ovisok tehát meglehetősen tudatosak, és rendszeresen tisztítják a pici tájfogakat, de nézzük, mi a helyzet a serdülő kiskamaszokkal. Ország Dávid, Matijevics Luca, Gerstmeier Emma.
4: Tehát mikor szoktál fogat mosni? Mesélj erről kicsit, és mennyi ideig is hogy?
10: Hát általában reggel és este, viszont nem minden nap sikerül, mondjuk nyáron általában későn érünk haza mondjuk egy-egy táborból vagy utazásból, és akkor ilyen éjfél körül, és akkor már nem igazán van erőnk. Általában pár percig mosom, de akkor jól.
4: De hogy kell jól ezt? El tudnád mondani, hogy szerinted hogy kell jól?
10: Te kicsit körkörözve, és nem csak itt lent, hanem itt fent az innél is, mivel ott a... Én néha észreveszem, hogy kevesebbet mosolyom, és akkor ott jobban egy kicsit meg kell mosni.
4: Te esetleg tudod-e azt, hogy meddig kell fogat mosni, és te hogy szoktad csinálni, elmondod?
11: Hát úgy körülbelül két percig kéne, és én is nagyjából 2 percig szoktam. És ugyanúgy, ahogy az Ország Dávid mondta, hogy körkörös mozdulatokkal, először itt 8-szor, utána elől 8-szor, és ugyanitt 8-szor, majd itt bent belül is, mert ott is meg kell mosni.
4: Te is rendszeresen szoktad mosni, és szerinted, hogyha nem tennéd, akkor milyen bajok lehetnének? Miért fontos ez?
12: Hát azért fontos, mert akkor már feketedne a fog, meg már fájna is.
2: A gyerekek tehát már értik a lényeget, viszont mielőtt szakértőt kérdezünk a témában, vegyünk sorra néhány egyszerű tévhitet a fogápolással kapcsolatban. Az egyik leggyakoribb, hogy a fogmosás akkor hatékony, ha erősen dörzsüljük a fogakat, pedig ez inkább károsítja az int, mint sem tisztítja a fogakat. Sokan azt is gondolják, hogy a szép fehér fogak egyenlőek az egészséges fogakkal, pedig a fog belsejében már kialakulhat probléma akkor is, ha kívülről semmi sem látszik. Elterjedt hiedelem az is, hogy a rágógumi kiváltja a fogmosást, holott az csak ideiglenesen frissíti a lehelletet, de nem távolítja a lelepedéket. Ezeket már csak azért is érdemes figyelembe venni, mert a statisztikák szerint a fogápolás helyzete nem minden esetben megnyugtató. Világszerte a fogszúvasodás az egyik leggyakoribb krónikus betegség, ami a gyerekeket sem kíméli. Sok fiatalnál már iskoláskorban megjelennek a lyukas fogak, gyakran azért, mert nem megfelelő a napi rutin, vagy elmarad a rendszeres fogorvosi ellenőrzés. A kutatások azt is mutatják, hogy sokan csak akkor mennek fogorvoshoz, amikor már fájdalom jelentkezik, pedig a problémák nagy része megelőzhető lenne. Ehhez viszont elengedhetetlen a rendszeres fogorvosi ellenőrzés, még akkor is, ha nincs panasz. A szakemberek szerint évente legalább egyszer, de ideális esetben fél évente érdemes felkeresni a fogorvost, mivel egy korán észrevett probléma sokkal könnyebben kezelhető, mint egy előre haladott állapot. Dr. Mária Kiszin, fogorvos.
7: A témával kapcsolatban a továbbiakban dr. Kiszin Mária fogorvost kérdezem. Üdvözlöm, kérem, meséljen nekünk arról, hogy milyen hosszú távú következményei lehetnek a nem megfelelő fogápolásnak, milyen betegségekhez vezethet?
8: Sok betegség van, ami a nem megfelelő foghigiénának a következménye. Van fogszúvasodás, káriesz, sok rossz lehelet például. Most már mondhatom, hogy az utóbbiakban a fiatalok sokkal több figyelmet fordítanak a foghigiénára. Káriesz sokkal ritkábban történik most már a fiataloknál. Az idősebbeknél ott több probléma van, fogszúvasodás, lepedék.
7: Ön személy szerint, mint fogorvos, melyek azok a problémák, amivel a leggyakrabban találkozik a munkája során? Hogyha bejön egy ember, akkor általában mi a problémája?
8: Ha ellenőrzése jönnek, akkor átnézzük a fogakat, van-e káriesz, van-e ingyulladás, valami más. Ha már a páciens úgy vön, hogy panasza van, akkor először azt, ami fájdalmas, utána szanáljuk a többit is.
7: Mire szoktak leginkább panaszkodni? Tehát, hogy fáj a foguk, de annak általában mi az oka?
8: Most már nem annyian jönnek, hogy fáj a foguk. Szóval megvan az a tudás, hogy jönni kell rendszeres, bár 6 hónapi ellenőrzésre, és ha jönnek, akkor általában átvizsgáljuk, és ha nincsen semmi, akkor jönnek megint 6 hónap múlva. Ha pedig panaszkodnak fájdalomra, vagy valami másra, van, vagy invérzésre, vagy lepedékre, vagy fogkőre, akkor ezt megcsináljuk, ezt az intervenciót.
2: A fogápolás tehát nem pusztán kozmetikai kérdés, hanem hosszú távú egészségügyi befektetés. A megfelelő szájhigiénia nem csak a fogainkat védi meg, hanem az egész szervezetünkre pozitív hatással lehet. A szakemberek szerint a legfontosabb a tudatosság, hogy már gyermekkorban kialakuljanak a helyes szokások, és a fogmosás ne kötelező rossz, hanem természetes napi rutin legyen.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Tövig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
2: Napindító. Tisztelt hallgatóink, a napindító végénél járunk, tehát a negyedik óra végénél, hamarosan 10 óra, így ennek megfelelően, szokásunkhoz híven köszöntjük a következő műsor a Mozaik mai ügyeletes szerkesztőjét, háziasszonyát, műsorvezetőjét, aki a mai napon Csernai Panna. Üdvözöllek itt a stúdióban, szeretném megkérdezni tőled, milyen témákkal készülsz, és milyen vendégekkel esetleg a mai műsorban, mire számíthatnak a hallgatók, miért hallgassanak minket a következő időben.
3: Szia Robi, köszöntöm a hallgatókat. Hát érdemes a Mozaikot ma is hallgatni. Érdekes témákkal érkeztem, és érkezik hozzánk stúdió vendég is. Mégpedig folytatjuk a középiskolai bemutató sorozatunkat, hiszen ma a Szabadkai Politechnikai Iskolát fogjuk bemutatni, és egy szaktanár érkezik hozzánk a stúdióban. Úgyhogy az iskola mindennapjairól, a különböző szakokról beszélgetünk majd.
2: Kedvcsináló gyerekeknek, így hiszen van. Még lehet
3: jelentkezni,
2: igen,
3: és választani a középiskolák közül, úgyhogy mindenképp érdemes hallgatni a Mozaik című
2: nem
3: műsort.
2: Nem csak a gyerekeknek, a szülőknek is.
3: Így van, és a nagyszülőknek is.
2: Továbbá milyen témák
3: lesznek? Észak-bánáti néptánc találkozó lesz május 30-án, azaz holnap. Így hát erről is beszámolunk, majd szervezőt kapcsolok a részletekről, illetve szintén stúdió vendég érkezik hozzánk Berényi Sarolta személyében, hiszen egy irodalmi felolvasó est lesz a Kleinhausban, hamarosan Szabadkán, és a Hídkör Egyesület fogja ezt tartani, úgyhogy mindenképp ez is egy izgalmas programnak néz ki, erről fogunk a részletekről beszélgetni, és mivel ma péntek, így mérleg is várható, amelyben arról lesz, hogy a szakemberek szerint az időjárás változásai közvetlen hatással vannak az idegrendszerre, és a légnyomás, a hőmérséklet ingadozás megzavarhatja a hormonháztartást, és ingerlékenyebbek, fáradékonyabbak, és akár még a hangulatunkat is ez elronthatja. Úgyhogy a téma kapcsán dr. Sági Zoltán neuropszichiáterrel beszélgettek a mérlegben.
2: Érdekes témáknak nézünk elébe. Én köszönöm, hogy befáradtál hozzánk ide a stúdióba, és hogy előzetest adtál nekünk. Nekem már pedig csupán annyi dolgom maradt így a napindító végén, hogy megköszönjem Rafek Violetta, az ügyeletes szerkesztő, illetve Nagy Viktor műszaki munkatárs nevében is a figyelmet, az eddigi figyelmet. Mindenkinek köszönöm, és további szép napot kívánok. A műsorvezetőt, Kartali Róbertet hallották.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik.
1: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
2: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
1: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
2: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
1: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
2: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 10 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést Magyar Péter, magyar kormányfő csütörtökön Brüsszelben. Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének, emelte ki Magyar Péter. Mint azt Facebook bejegyzésében írta, egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziója keretében. Továbbá elmondta a főtitkárnak, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Ma befejeződik a tanév a szerbiai általános iskolák 8-os diákjai számára, a középiskolai felvételihez szükséges záróvizsgákat pedig június 15-e és 17-e között tartják meg, közölte a szerb oktatási minisztérium. Az előzetes eredményeket június 19-én teszik közzé, a végleges rangsor pedig június 22-én válik ismerté. A bánáti állattenyésztők azt követelik, hogy állítsák le a legelők felszántását és szigorítsák az ellenőrzéseket. A Muzsján megtartott tanácskozáson azt is javasolták, hogy a legelőket kizárólag azok bérelhessék, akik valóban állattartással foglalkoznak. A gazdák szerint sok területet olyanok használnak, akiknek nincs is állatállományuk, egyes legelőket pedig jogellenesen felszántottak. A mezőgazdasági földhivatal az ügy kivizsgálását ígéri. Az állattenyésztők hosszabb távú és kedvezményes bérleti lehetőségeket kérnek, mert szerintük a legeltetés jelentős gazdasági megtakarítást hoz. A javaslatokat a szerb mezőgazdasági minisztériumhoz is továbbítják. Rendkívüli támogatást kapnak a szerbiai tejporgyártók. A szerb kormány döntése értelmében 300 millió dinárt különítenek el a hazai eredetű tejből előállított tejpor támogatására. Az intézkedés célja a tej és tejtermékpiac stabilizálásának megőrzése, valamint a szerbiai tejipar megerősítése.
5: Sport.
6: Holnap összecsap a Bajnokok Ligája döntőjében az Arsenal és a Paris Saint-Germain Budapesten. A Bajnokok Ligai tejipar megerősítése.
5: Sport.
6: Holnap összecsap a Bajnokok Ligája döntőjében az Arsenal és a Paris Saint-Germain Budapesten. A Bajnokok Ligája fináléja a klubfutball legmagasabb

0: 17-17 ezer jegyet kaptak. Ugyanakkor több tízezer további látogató érkezése várható, akik a fővárosi szurkolói zónákban vagy a közösségi helyszíneken szeretnék átélni a mérkőzést. A budapesti BL döntő holnap különleges időpontban 18 órakor kezdődik.
1: Időjárás.
0: Szabadkán is környékén jelenleg 23 fok van. Szerbiában ma többnyire napos, kellemesen meleg időre lehet számítani, a hőmérséklet napközben 25 és 27 fok között alakul. Vajdaságban is igazi nyárias hangulat várható. Szabadkán a hétvégén akár 28-29 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, miközben csapadék legfeljebb elszúrtan fordulhat elő. Az előrejelzések szerint a jövő hét elején változékonyabbra fordul az idő, záporokkal, zivatarokkal és enyhe lehűléssel.
2: Egy óra múlva is csak a legfrissebbek.
3: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
4: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
5: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
6: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
10: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: Időjárás.
0: Kultúra.
2: Határhelyzet.
0: Sport.
2: Közérdekű információ.
0: Közélet.
1: Részletről részletre.
0: Mozaik.
1: Köszöntöm a hallgatókat, rakjuk ki együtt a mozaik kockáit ebben a pár órában, de előtte még köszöntök minden Magdolna Mária és Maxim nevű hallgatót névnapja alkalmából, valamint a születésnaposoknak is kívánok boldog, örömteli napot, jó egészséget. Kedves hallgatóink, itt a 107,1-en a jó zenéké, a tartalmas beszélgetéseké a főszerep, ez most sem lesz másképp. A műsorban folytatjuk a középiskolákat bemutató rovatunkat, melyben ma megismerhetik a Szabadkai Politechnikai Iskolát. Arancsügyi Dancsa Gyöngyi szaktanár érkezik a stúdióba. Továbbá 16. alkalommal szervezi meg az Észak-Bánáti Néptánc találkozót a Török-Kanizsai Tisza-Gyöngye Művelődési Egyesület. Szervező mondja majd el az esemény részleteit, és egy izgalmas irodalmi estre is invitáljuk majd a hallgatókat Berényi Saroltával, hiszen a Hídkör Egyesület június 4-én együtt a Hídon címen szervez irodalmi felolvasóestet Szabadkán. Így hát izgalmas nap áll előttünk, ami még fontos, hogy a mozaik után, a 14 órai híreket követően beszéljünk róla rovatunkban. Dr. Sági Zoltán neuropszichiáterrel beszélgettünk arról, hogy a szakemberek szerint az időjárás változásai közvetlen hatással vannak az idegrendszerre. Tehát tartsanak velünk ebben a pár órában, amennyiben pedig van hozzászólásuk, megjegyzésük, üzenetük a műsorhoz, vagy rendelkeznek út- és határhelyzeti információval, bátran írjanak SMS-ben vagy Viberen a 066 36 36 33-as számra. Műszaki munkatárs Nagy Viktor, a mikrofonnál pedig Csernai Pannát hallják. Kellemes rádiózást kívánok! Kezdjük a mozaikot a Buli van című slágerrel Sipos Tamástól.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós slágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: 10 óra 19 perc a pontos idő, így igaz, minden, ami fontos és érinti önöket, arról bizony beszámolunk. Zajlik a tavaszi nagytakarítási akció. Tegnap és a mai napon újfaluhelyi közösségben a nagyméretű hulladékgyűjtőket a következő helyeken tették ki, mégpedig a Micsurin és a Trogir utca sarkán, a Metohia és a Márkó-Márolik utca találkozásánál, a Lázó-Mámozsics utca elején, a Bajai úton a buszfordulóban, a Mária Burszágy utca sarkán a park mögött, valamint a Beocsin utca és a Bajai út kereszteződésében. A konténergyűjtés 17 órakor kezdődik.

0: ajánló következik.
1: Ünnepi előadás József Attila születésének 120. évfordulója alkalmából. Megzenésített versek, líra és zene egy különleges esten. A Kosztolányi Dezső Színház színpadán a zentai Proúrbe díjas Mécsvirág együttes lép fel. Június 1-én hétfőn 19 óra 30 perckor. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 0655433203-as telefonszámon. 0655433203.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor, automata S-tronic váltóval 2010-es évjáratú 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8900 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott, 38 négyzetméteres, teraszos lakás, kis Radanovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD-i típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 7900 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. Megismétlem még egyszer a telefonszámot. 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: ajánló következik.
1: Kertmozi a Zsinagóga Parkban, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében május 30-án 20 óra 30 perctől. Régi idők hangulata, csillagos égbolt és a magyar filmtörténet második hangos filmje várja a közönséget. A Hippolyta lakály című filmet láthatják fekete-fehérben, magyar nyelven, szerb felirattal. Kabos Gyula felejthetetlen alakítása közel 100 év után is ugyanúgy megnevetteti a nézőket. Ne maradjanak le erről a különleges élményről. A belépés ingyenes.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket. Egy helyen.
1: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
2: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
3: Közérdekű információval folytatódik a Mozaik, mivel karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás a mai napon Szikics, Szabadka, Hajdújárás, Ludas és Tótfalu egyes utcáiban. Nézzük a részleteket. Szikicsen a Buda-Tomovics utca egy részén, valamint a Gyúró-Strugár utca egy részén 12 óra és 13 óra között. Szabadkán az Ulcin utcában a Ciprós egy utca egy részén, a Majsai út 287-es szám alatt, a Jelena-Tyetkovics utca 42-es szám alatt, valamint a Márko-Percsin-Kemenyár utca 24-es szám alatt már 9 óra óta nincs áram, egészen 12 óráig nem lesz. Ami Hajdújárást illeti, a Hajdújárás utca 182 és 226-os számok között 10 óra 30-kor kezdődött áramszünet és 11 óra 30-ig tart. De a Ludasi soron, a Ludasi temetőnél, a Csurgón és a Csurgó-Ludas, valamint a temető út egy részén 11 óra 45 és 12 óra 30 között nem lesz áram. Ami Ludast érinti, a Ludasi sor egy részén 12 óra 45 és 13 óra 30 között, valamint az Almási Gábor utcában, a Mester utcában, a Rózsa és a Tűzoltó utcában 11 óra 15-ig nincs áram Ludason. De nézzük Tótfalut is, hiszen Tóth József utcában, a Damjanich utcában, a Május 1-e, az Arany János, valamint a Tűzoltó utcában 11 óra 30 és 12 óra 15 között nem lesz áram, illetve a Kossuth-Lajos utcában, a Radmanovics utcában és a Temető utcában 12 óra 30 és 13 óra 15 között nem lesz áram. Bővebb információkat olvashatnak a Pannon RTV honlapján, ha pedig arra kíváncsiak, hogy mi minden történik itt a rádióban, akkor keressék fel Facebook oldalunkat, ahol megosztjuk különböző beszélgetéseinket, így ha lemaradnának, akkor van mód a pótlásra. Most zenélünk tovább, következik az Ergo.

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
3: Útközben is Szabadkai Magyar Rádió, értesítem a közlekedésben résztvevőket, hogy a legfrissebb információim szerint Alsó Tavankúton a sportpályánál, valamint Szabadkán a tűzoltóság épületénél rendőri ellenőrzésre lehet számítani, így hát vezessünk óvatosan és körültekintően a közlekedési szabályokat betartva, természetesen nem csak ezeken a részeken, hanem bármikor, amikor az úttesten áthaladunk, illetve a közlekedésben részt veszünk. Ami a műsort illeti, 10 óra 47 a pontos idő, a Mozaik első óráját zárjuk, de tartsanak velünk a folytatásban, hiszen a rövid hírek után a műsorban a középiskolákat bemutató rovatunkban megismerhetik a Szabadkai Politechnikai Iskolát. Arancségy Dancsa Gyöngyi szaktanár érkezik a stúdióba. Tartsanak velünk!

0: A bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést Magyar Péter magyar kormányfő csütörtökön Brüsszelben. Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének, emelte ki Magyar Péter. Mint azt Facebook bejegyzésében írta, egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziója keretében. Továbbá elmondta a főtitkárnak, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Ma befejeződik a tanév a szerbiai általános iskolák 8-os diákjai számára, a középiskolai felvételihez szükséges záróvizsgákat pedig június 15-e és 17-e között tartják meg, közölte a szerb oktatási minisztérium. Az előzetes eredményeket június 19-én teszik közzé, a végleges rangsor pedig június 22-én válik ismerté. A bánáti állattenyésztők azt követelik, hogy állítsák le a legelők felszántását és szigorítsák az ellenőrzéseket. A Muzsján megtartott tanácskozáson azt is javasolták, hogy a legelőket kizárólag azok bérelhessék, akik valóban állattartással foglalkoznak. A gazdák szerint sok területet olyanok használnak, akiknek nincs is állatállományuk, egyes legelőket pedig jogellenesen felszántottak. A mezőgazdasági földhivatal az ügy kivizsgálását ígéri. Az állattenyésztők hosszabb távú és kedvezményes bérleti lehetőségeket kérnek, mert szerintük a legeltetés jelentős gazdasági megtakarítást hoz. A javaslatokat a szerb mezőgazdasági minisztériumhoz is továbbítják. Rendkívüli támogatást kapnak a szerbiai tejporgyártók. A szerb kormány döntése értelmében 300 millió dinárt különítenek el a hazai eredetű tejből előállított tejpor támogatására. Az intézkedés célja a tej és tejtermékpiac stabilizálásának megőrzése, valamint a szerbiai tejipar megerősítése. Sport.
1: Holnap összecsap a Bajnokok Ligája döntőjében az Arsenal és a Paris Saint-Germain Budapesten. A Bajnokok Ligája fináléja a klubfutball legmagasabb presztízsű eseménye. A becslések szerint a mérkőzést világszerte több mint 450 millió ember követi élő televíziós közvetítéseken keresztül. Ami a magyar főváros látogatottságát illeti, a 67 ezer férőhelyes Puskás Arénába a londoni és a párizsi szurkolók egyaránt 17-17 ezer jegyet kaptak. Ugyanakkor több tízezer további látogató érkezésre várható, akik a fővárosi szurkolói zónákban vagy a közösségi helyszíneken szeretnék átélni a 7-17 ezer jegyet kaptak. Ugyanakkor több tízezer további látogató érkezésre várható, akik a fővárosi szurkolói zónákban vagy a közösségi helyszíneken szeretnék átélni a mérkőzést. A budapesti BL döntő

0: A hőmérséklet napközben 25 és 27 fok között alakul. Vajdaságban is igazi nyárias hangulat várható. Szabadkán a hétvégén akár 28-29 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, miközben csapadék legfeljebb elszúrtan fordulhat elő. Az előrejelzések szerint a jövő hét elején változékonyabbra fordul az idő, záporokkal, zivatarokkal és enyhe lehűléssel.
1: Friss hírek minden órában.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
3: 107,1 MHz.
2: Reklám következik.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
6: Reklámot hallottak.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: A tovább tanulás előtt álló nyolcadikosok számára fontos döntés, hogy melyik középiskolát választják. Sokan olyan intézményt keresnek, ahol a megszerzett tudás mellett a gyakorlatban is kipróbálhatják magukat, és akár már fiatalon biztos szakmát is szerezhetnek. A Szabadkai Politechnikai Iskola hosszú évek óta többféle szakirányon kínál képzést a diákok számára. Hogy milyen lehetőségekkel várják az érdeklődőket, milyen a mindennapi élet az iskolában, és miért érdemes ezt az intézményt választani, arról Arancsics Dancsa Gyöngyi szaktanárt kérdezem. Jó napot kívánok, köszöntöm a stúdióban.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Mutassuk be az intézményt, mit érdemes tudni az iskoláról, milyen szakok, képzési irányok közül választhatnak a diákok.
3: Iskolánk egy nagyon összetett iskola. Valójában négy szakterületen folyik a képzés, ugye ez az építészet és földmérés szakterülete, kémia, nem fémek és nyomdaipar szakterülete, faipari szakterületen és a képzőművészetet, kultúra és közmédia szakterületén folynak képzések. Emellett valójában a diákjaink 3 és 4 éves tanítási képzésre tudnak jelentkezni, és mindezt tehát valójában 3 tannyelven, tehát szerb, magyar és horvát nyelvű képzések vannak iskoláinkban.
2: Magyar nyelven melyik szakokat tudják választani a diákok?
3: Magyar nyelven már ez egy tradíció iskolánkban, hogy mindig változik az adott évben, melyek szakterületre kerül az iratkozás. A 2026-27-es tanévre valójában mind a két tagozat, amelyet magyar nyelven írunk be, ez az építészet és a földmérés szakterületére jelentkezhetnek a diákok, mégpedig egy 4 éves és egy 3 éves képzésre tudnak majd a diákok jelentkezni.
2: Egy kicsit meséljen még ezekről a szakokról konkrétabban, mi mindent tanulhatnak a diákok ezeken a szakokon?
3: Tehát először is a 4 éves szakot mutatnám be, ugye ez egy építőtechnikusi szak lesz, és itt erről egy kicsit szeretnék bővebben beszélni olyan értelemben, hogy megszokták a szülők, diákok, hogy általában építésztechnikusi szakot írunk be. Most az idén próbáltunk egy kicsit változtatást, tehát építőtechnikusok jelentkezését fogjuk várni. Valójában nem nagy különbség van a kettő között, mert hogy valójában mind az építésztechnikus és mind az építőtechnikusi szakról a középiskolai szinten körülbelül ugyanazt a tevékenységet tudja majd a végzős diák, tehát az, aki leérettségizik munkába állás folyamán, ugyanazt fogja végezni. Nagyobb különbség van az, amikor az egyetemet fejezik be, tehát akkor már bizony nem mindegy, hogy valaki építészmérnök vagy építőmérnök, de középiskolai szinten ez nem nagy különbséget jelent. Mert hogy mind a két szakról elmondható, hogy ha a középiskola után valójában a diák egy irodában tud dolgozni, a mérnöknek a jobb kezeként, tehát a mérnök munkáját tudja elősegíteni, vagy pedig építkezésen tud dolgozni, és akkor az építés vezetőnek a munkáját tudja segíteni, méghozzá különböző dokumentumok kitöltésével, a munkásoknak a munkák kiadásával, tehát ezzel fog tudni foglalkozni középiskolai szinten. Ha viszont az a diák, aki az építőtechnikusi szakot befejezi, utána szintén mehet építészmérnöki karra, tehát ez nem gátolja, hogy végül is majd építészmérnök legyen belőle, vagy pedig ugye folytatni tudja a tanulmányait itt a szabadkai építőmérnöki karon. Tehát szeretném felhívni a szülők figyelmét, hogy ez ne riassza meg őket, akit érdekel az építészet, az nyugodtan is bátran iratkozhat erre a szakra. Azok a diákok, akik pedig nem technikusi képzést szeretnének, hanem szakmunkás képzést, azoknak pedig egy tagozaton belül valójában 2 szakmát is kínálunk. Az első az elsődleges építési munkák operatőre. Ide 14 diák jelentkezését várjuk. Erről a képzésről azt kell tudni, hogy ezen az egy képzésen belül viszont megtanulja a diák azokat a szakmákat, hogy ács, betonozó vagy kőműves szakma. Tehát ezt a 3 területet megtanulja, megismeri. nagyon összetett, de viszont nagyon keresett szakma, mind a három, és hát mint a neve is mondja, elsődleges építési munkák operatőre, tehát amikor ők a munkát befejezik, akkor az épület már áll, megkapja a kinézetét, a szerkezetét, látjuk, hogy hogyan fog kinézni, és utánuk, az ő munkájuk után jönnek ugye a befejező munkálatok, festés, burkolási munkálatok. És akkor itt jön a másik szakma, amit az idén beírunk ide, a burkoló szakmára szintén 14 diák jelentkezését várjuk. A burkolókról, hát amit tudnunk el, mint a neve is mondja, falak, padlók, plafonok burkolásával foglalkoznak. Itt nem csak arról beszélünk, hogy nem tudom én, különböző csempeburkolatok, hanem parkettázás, hajópadlók készítés, gipszkartonfalak készítése, tehát egy összetett komplex burkoló munkálattal fognak a diákok megismerkedni. Erről a két szakmáról azt kell még tudni, hogy ez mind a kettő duális képzésben történik, és az előny még, hogy a diákok általában ugye ösztöndíjban tudnak részesülni, mert hogy a duális képzés folyamán ugye az a vállalat, ahol dolgoznak, ahol a gyakorlati oktatást fogják végezni, ugye azok tudnak biztosítani ösztöndíjat.
2: Jó, hogy említi a gyakorlati képzést is. Hogyan épül fel az oktatás az iskolában? Mennyire kap hangsúlyt az elmélet és a gyakorlat?
3: Ami a 3 éves szakfokozatot illeti, itten igen nagy teret kap a gyakorlati oktatás. Az első évben valójában a diákok egy napot vannak gyakorlati oktatáson. Ez az kezdetben az iskolánk tanműhelyében végzik, de amint ugye minél jobban megismerkednek a szakmával, akkor így külső, tehát az iskola partnereihez tudnak kimenni, építőipari vállalatokhoz, és ott tudják végezni ezt a gyakorlati oktatást. Ahogy haladnak feljebb, tehát másodikban már 2 nap, és harmadikban pedig már 3 napot töltenek gyakorlati oktatással, és így csökken az elméleti oktatásnak a száma is. A technikusi képzésnél, hát itt kicsit más, itt valójában szakmai gyakorlatokat csak ilyen blokkoktatásokban tudjuk elvégezni, tehát minden évben van bizonyos számú óra, amit a diákok esetleg különböző vállalatoknál tudják eltölteni, vagy a szaktanár elvezeti őket, és megismerkednek az ottani munkákkal.
2: Így az oktatás mellett milyen a diák élet az intézményben? Vannak-e valamilyen programok, versenyek esetleg, közösségi események, illetve szakkörök?
3: Szerintem ez minden iskolában létezik, tehát minden iskola törekszik arra, hogy minél többet nyújtson a diákjai számára. Igen, vannak szakkörök, tehát mind irodalmi szakkörök, mind a szakmai szakkörök, különböző számítógép alkalmazás, amit a diákok nagyon szeretnek, de közkedvelt a sportszakköreink, és itt meg is említeném, hogy ezekről a sportszakkörökről a diákjaink mindig szép eredményekkel mennek versenyekre, szinte minden évben dobogós helyezéseket érnek el. Emellett ugye különböző versenyekre is elvezetjük, tehát felkészítjük a diákjainkat. Az idei köztársasági versenyek valójában mind a 4 szakterületen nagyon eredményesek voltak, tehát mind a 4 szakterületről dobogós helyezésekkel tértek vissza a diákjaink, tehát nagyon ügyesek, és van lehetőség tehát arra, hogy tovább mélyítsék a tudásukat. Itt az egyéb események közül talán megemlíteném, hogy nagyon jó kapcsolataink vannak itt, főleg a magyar diákokról van szó, a magyarországi intézményekkel rendszeresen részt veszünk a Rákóczi program eseményein, pályázatain, és valójában a jövő héten is 2 tagozat is elutazik Pécsen a Rákóczi Szövetség támogatásával az ottani testvériskolához, és megtekintik, hogy ottan hogyan zajlanak a befejező események az iskolában.
2: Sok lehetőséget biztosít akkor az iskola a diákoknak. Már említette valamilyen szinten, hogy milyen lehetőségeik vannak azoknak a tanulóknak, akik az iskola után tovább szeretnének tanulni. Milyen egyetemeket, akár intézményeket tudnak választani.
3: Tehát ami az építészeti szakot illeti, ugye itt olyan értelemben vagyunk előnyben, hogy itt Szabadkán van építőmérnöki kar, ide a diákjaink nagy többsége ugye ide jelentkezik, de minden évben vannak olyan diákok, akik az újvidéki karra jelentkeznek, sőt van olyan diák, aki Magyarországon próbálkozik meg a továbbtanulással. Itt szintén mondhatom, most nekem személyesen végzős diákjaim vannak, és hát a 16 diákból 12-en tovább akarnak tanulni, tehát igen, megpróbálkoznak a diákok, és remélem, hogy eredményesen fognak majd megpróbálkozni az egyetemekkel. Emellett valójában ugye az a diák, aki pedig úgy gondolja, hogy munkába áll, ez is nagyon jó, tehát megvannak a feltételek hozzá, mivel hogy megkapja a megfelelő képesítést. Van olyan diák, aki a középiskola után már várja a munkahelye építő irodában.
2: Ez nagyon jól hangzik. Így a beszélgetésünk végén említsük még meg azt is, hogy hol lehet az iskoláról bővebben tájékozódni.
3: Iskolánk honlapját rendszeresen bővítjük, frissítjük, tehát iskolánk honlapján mindig friss információkat tudnak kapni, mindezekről az eredményekről, amit itten most ugye említettem, emellett az iratkozásról. Iskolánknak tehát van külön magyar és szerb honlapja, tehát mind a két nyelven tudnak informálódni.
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Arancségyi Dancsa Gyöngyi szaktanárnak. Kívánok további jó munkát az iskolában.
3: Köszönöm szépen a meghívást.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
6: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
7: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
8: A vászon ismét életre kel.
7: Ami volt, újra megtörténik.
8: Musikál a mozi.
7: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Ajánlót hallottak.

0: a Mozaik.
1: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, ma többnyire napos, kellemes, meleg időre lehet számítani. A hőmérséklet napközben 23 és 27 fok között alakul az egész ország területén, és az északi-északnyugati szél azért időnként több térségben is megerősödhet, de Vajdaság nagy részén igazi nyárias hangulat várható, ami remek hír, hiszen számos esemény várható a hétvégén. Szabadkán főleg és a környéken, szombaton és vasárnap akár 28 és 29 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, csapadék pedig legfeljebb elszórtan fordulhat elő. Na de ami a mai napot illeti, front nincs felettünk, és nem is lesz, azonban a gyors hőmérséklet emelkedés miatt szédülés, rosszul lét, vérnyomás ingadozás alakulhat ki, valamint keringési panaszok is jelentkezhetnek. Napközben a melegedésre érzékenyek tünetei lesznek dominánsak, tehát fejfájás, migrén és gyulladásos panaszok egyaránt előfordulhatnak. Emellett azért sokan tapasztalhatnak még fáradékonyságot, bágyadtságot, esetleg dekoncentráltságot, illetve még az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, ezért fordítsunk kellő figyelmet bőrünk védelmére, és erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre. De zenéljünk is tovább itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán, következzen a Depeche Mode.

0: És most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
1: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: 11 óra 45 a pontos idő. Nézzük, mi a helyzet a határokon. Nos, a legfrissebb információim szerint, akik Szerbiából utaznak Magyarország felé, bizony a Horgos 1, Röszke 1, azaz az autópálya határát kelő helyen az utolsó információ szerint egy óra a várakozási idő. Horgos 2, Röszke 2, átlagosan 15 perc. Valamint, ami hajdújárás, királyhalom, ásotthalom határátkelőt érinti, ott pedig szintén 15-13 percet kell várni. Viszont fordított esetben Magyarországról, akik utaznak Szerbia felé, Röszke 1, Horgos 1, azaz az autópálya határátkelő helyen fél óra a veszteglési idő, a többi határátkelő helyen pedig átlagosan 10 percet kell várni az autósoknak. Ha már autósok és sofőrök, akkor még azt is jelenteném önöknek, hogy Szabadkán, a Zombori úton, a Bolha piac előtt és Bajmokon is rendőri ellenőrzésre lehet számítani. Így hát akik most Szabadkáról utaznak Zombor felé, mindenképp figyeljenek az utakon, tartsák be a közlekedési szabályokat. Maradjanak velünk még itt a folytatásban, hamarosan híradó, majd a Mozaikban érkezem még napi árfolyam hírekkel, valamint szó lesz még arról is, hogy 16. alkalommal szerveznek a néptánc találkozót, mégpedig Török Kanizsán. A programokról beszélgetek majd a szervezővel, és ami még érdekes, hogy egy izgalmas irodalmi estre is invitáljuk a hallgatókat majd Berényi Saroltával, mivel a Hídkör Egyesület június 4-én Együtt a Hídon címen szervez irodalmi felolvasóestet Szabadkán. Izgalmas nap áll még előttünk, tartsanak velünk!

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
3: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Dél van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta. A híradó témái közül kiemeljük. Ma véget ér a tanítás a nyolcadikosok számára. 5 nap alatt 29 kínai vállalat vezetőségével egyeztetett a szerb elnök. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést Magyar Péter. Pünkösdi táncházat tartott a Juhász zenekar. Következnek a részletek. Ma befejeződik a tanév a szerbiai általános iskolák 8. diákjai számára, a középiskolai felvételihez szükséges záróvizsgákat pedig június 15-e és 17-e között tartják meg, közölte a szerb oktatási minisztérium. Az előzetes eredményeket június 19-én teszik közzé, a végleges rangsor pedig június 22-én válik ismerté. 5 nap alatt 29 kínai vállalat vezetőségével egyeztetett Alekszandr Vucic. Értékelése szerint a maratoni külföldi útja mindkét ország számára előnyös megegyezéseket eredményezett. A szerb elnököt szavai szerint lenyűgözték a távol-keleti országban látottak, és megtiszteltetésként élte meg a vendéglátói által megszervezett részletes programokat. Vucic hozzátette, hatalmas érdeklődés övezi Kínában Szerbiát gazdasági tekintetben. A sánkhái sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy a kínai vállalatok további beruházásokat terveznek Nagybecskereken és Síden. Ezeknek részleteiről már júniusban tárgyalnak a felek. Bővebb tájékoztatást akkorra ígért a szerb elnök. Hozzátette, egy szintén kínai cég 530 millió dolláros befektetéssel robotgyárat akar létrehozni Sabacon, ami példanélküli tőkebeáramlást jelentene.
2: Megnyíltak a kapuk előttünk, mindenki, akivel tárgyaltunk, azt mondta, önt kitüntette Xi elnök, mi készen állunk az együttműködésre bármely téren. Szerbiába megyünk az elkövetkező 1-2 hónapban. Ez sok ajtót nyitott meg számunkra, elégedett vagyok, júliusban megnyitjuk Sabacon azt az első fázist, amint visszaértünk, bemutatjuk mindhárom fázist.
1: Rendkívüli támogatást kapnak a szerbiai tejporgyártók. A szerb kormány döntése értelmében 300 millió dinárt különítenek el a hazai eredetű tejből előállított tejpor támogatására. Az intézkedés célja a tej és tejtermékpiac stabilitásának megőrzése, valamint a szerbiai tejipar megerősítése. A bánáti állattenyésztők azt követelik, hogy állítsák le a legelők felszántását és szigorítsák az ellenőrzéseket. A Muzsján megtartott tanácskozáson azt is javasolták, hogy a legelőket kizárólag azok bérelhessék, akik valóban állattartással foglalkoznak. A gazdák szerint sok területet olyanok használnak, akiknek nincs is állatállományuk. Egyes legelőket pedig jogellenesen felszántottak. A mezőgazdasági földhivatal az ügy kivizsgálását ígéri. Az állattenyésztők hosszabb távú és kedvezményes bérleti lehetőségeket kérnek, mert szerintük a legelteti elszántottak. A mezőgazdasági földhivatal az ügy kivizsgálását ígéri. Az állattenyésztők hosszabb távú és kedvezményes bérleti lehetőségeket kérnek, mert szerintük a legeltetés jelentős gazdasági megtakarítást hoz.

0: szövetségének, emelte ki Magyar Péter. Mint azt Facebook bejegyzésében írta, egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziója keretében. Továbbá elmondta a főtitkárnak, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Románia külügyminisztere Oana Tui rendkívül súlyosnak nevezte azt az incidenst, amelyben egy orosz drón a romániai Galați városában egy lakóépületet talált el és két embert megsebesített. A tárcavezető szerint ez példátlan eset, és Bukarest már tájékoztatta NATO szövetségeseit, valamint a NATO főtitkárát és több európai ország külügyminisztereit. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte, hogy az orosz agressziós háború újabb határt lépett át. Hangsúlyozta, hogy az incidens már az Európai Unió területét érintette. Pünkösdi táncházat tartott gyerekeknek a Juhász zenekar. A Szabadkai Szekeres László Alapítvány székházában pünkösdi hagyományokat és népszokásokat elevenítettek fel. Vajtai Viktória a mikrofonnál.
1: A rendszeresen visszajárok, szinte már minden gyermek dalt ismernek. Lulik Emma.
2: Hát jöttem egyszor, kettőször, háromszor, négyszer, ötszor, hatszor, hétszer, nyolcszor, kilencszer, tízszor.
3: Nagyon sokszor, és mit tanultál itt meg? Ma például mi?
2: Hát, ma tanultam nagyon sok ilyen dolgokat, mint ha a Hojocsiben, hogy amit még másik táncra is járunk, és azt is szoktunk ottan, és ottan is még meg azt a szerbus pajtáson.
1: A Szekeres László Alapítványban rendszeresen tartanak különböző tematikájú gyermektáncházakat. A visszatérő családok számára az énekek és a táncok nagy része már ismerősen cseng. Szakács Tamás, néptáncoktató.
4: Most már be kell újítsunk, hogy olyan táncjogokat is, illetve olyan polgári táncokat is hozzunk ide a gyerkőcöknek, illetve a családoknak, amiket még annyira nem ismertek meg, úgyhogy a következő felvonásban Felcsíkra, a Csiki medencébe fogunk kalandozni.
1: A pünkösdi táncházak remek lehetőséget kínálnak a gyerekek számára a népi hagyományok játékos megismerésére. A Szekeres László Alapítvány pinceklubjában élő zene, pünkösdi népszokások, mondókák, kézműves foglalkozások és közös családi tánc várta a legkisebbeket és szüleiket. Juhász Gábor, a Juhász zenekar vezetője.
5: Mindenféleképpen ez egy nagyon érzékeny feladat. Mi ugye nagyon régóta foglalkozunk gyerekműsorokkal, nagyon régóta vannak gyereklemezeink, nagyon régóta tartunk gyerektáncházakat immára. A legeleje óta fontosnak tartom azt, hogy a kicsiket megszólítsuk, és ez hál' Istennek sikeresen megy.
1: A szervezők az ifjúságról sem feledkeztek meg. A kicsik után a fiataloké volt a parkett.
6: Sport.
0: Holnap összecsap a Bajnokok Ligája döntőjében az Arsenal és a Paris Saint-Germain Budapesten. A Bajnokok Ligája fináléja a klubfutball legmagasabb presztízsű eseménye. A becslések szerint a mérkőzést világszerte több mint 450 millió ember követi élő televíziós közvetítéseken keresztül. Ami a magyar főváros látogatottságát illeti, a 67 ezer férőhelyes Puskás Arénában a londoni és a párizsi szurkolók egyaránt 17-17 ezer jegyet kaptak. Ugyanakkor több tízezer további látogató érkezése várható, akik a fővárosi szurkolói zónákban vagy közösségi helyszíneken szeretnék átélni a mérkőzést. A budapesti BL döntő holnap különleges időpontban 18 órakor kezdődik. A pontos idő 12 óra 8 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Az olvasást és az irodalmat népszerűsítették a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkaron. A Greenathlon természetvédelmi verseny döntőjét tartották Topolyán. Jönnek a részletek. Modernizálják a magyar kanizsai gyógyfürdő infrastruktúráját. Csütörtökön megkezdődött a régi, elavult termálvízvezetékrendszer teljes szanálása. Amint egy 10 millió dináros energiahatékonyságot növelő beruházást a folyamatosan teltházzal működő intézmény saját forrásból finanszírozza. Mivel a csőcsere a városi park területét érinti, a kivitelezők a helyi önkormányzat felügyelete mellett a természetvédelmi szempontokat maximálisan szem előtt tartva végzik a munkálatokat. Horváth Kátai Orhidea riportja.
7: Megkezdődött a termálvízvezeték teljes szanálása és az új csövek lefektetése a magyar kanizsai gyógyfürdő kapcsán. Ez a beruházás létfontosság a fürdő számára, hiszen a munkálatok befejeztével a dolgozók és a vendégek is óriási előnyökhöz jutnak. Mind a terápiás kezelések, mind a turizmus további fejlődése terén. A fejlesztés komoly pénzügyi hatékonyságot is hoz. A korábbi rend

0: rendszerben ugyanis a termálvíz áramlás akadályai és a gyakori leállások miatt rengeteg pluszköltség keletkezett, ami a fürdő egész működésére rányomta a bélyegét. Ezt a problémát hárítják most el véglegesen. Snežana Adžić, a Magyar Kanizsai Gyógyfürdő igazgatója. Ami azt jelenti, hogy nem csak a jelenbe fektetünk be, hanem a jövőbe is, hiszen ennek a projektnek és ennek a távvezetéknek az elkövetkezendő években kell majd meghoznia a pozitív hatásait.
1: Svoje pozitívne efekt.
0: A munka egy rendkívül komplex folyamat, hiszen a csövek cseréje hatalmas beruházást jelent. Erre már nagy szükség volt, ugyanis a régi csövek az utóbbi időben már láthatóan eresztettek, amit a helyszíne érkező munkások is rögtön észleltek. Mivel a kivitelezés a park területén zajlik, ahol egy 200 éves fa is található, a munkálatok fokozott óvatosságot igényelnek, a beavatkozás azonban elkerülhetetlen a rendszer biztonságos működéséhez. Dusan Glišić, a Tiszamenti Vízművek Kft. Igazgatója. Egy nagyon specifikus munkáról van szó, hiszen a Magyar Kanizsai Parkban dolgozunk, amelyet annyira gondosan ápolnak és óvnak. Minden egyes fa meg van jelölve. Ez azt jelenti, hogy elsősorban a természetvédelemre és az ökológiára figyelünk. A munkálatok szinte archeológiai jellegűek. Egyetlen fa, egyetlen hajszál gyökerét sem vághatjuk el. A gyógyfürdő messze a régión túl is ismert, így a szolgáltatások magas szintű biztosítása elengedhetetlen. Ez a mostani nem egy tipikus korszerűsítés. A régi és az új épület közötti, mintegy 10 millió dináros beruházásra azért volt szükség, mert a vezeték az elmúlt 40-50 évben rendkívül rossz állapotba került. A csere után a rendszer végre energiahatékony lesz, és mivel a termálvizet fűtésre is használják, kulcsfontosságú, hogy a víz ne folyjon el. A beruházás a városi park miatt fokozottan érinti az önkormányzatot is. Fejsztámer Róbert, Magyar Kanizsa polgármestere.
2: Önkormányzati részről szerencsére ehhez nem kellett sem önvészt, sem pedig bármilyen pénzügyi hátteret biztosítanunk, de mivel a park az az önkormányzatnak a tulajdona, ezért mindenféleképpen kellett egy építészeti együttműködés, ahol mi egyrésztől megadtuk a feltételeket, hogy milyen alapján végezhetik el ezt a munkát, másrésztől pedig bekapcsolódtunk abba a felügyeleti rendszerbe, ami bízom benne, ahhoz fog minket hozzásegíteni, hogy maga a beruházás legvégén mindenki elégedett legyen.
0: Magyar Kanizsán már 113 éve zajlik a gyógyítás és a rehabilitáció a gyógyfürdőben. Az intézmény szinte mindig teltházzal működik.
3: Idén 160 jelentkezés érkezett az Olvasni Jó felolvasási versenyre, amelyet évről évre a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar szervez. Az egésznapos programra a Vajdaság több általános iskolájából érkeztek résztvevők. A rendezvény célja minden évben az, hogy népszerűsítse az olvasást és az irodalmat az alsós diákok körében. Balázs Zita riportja.
4: Az olvasás nem csak a nyelvi készségek fejlesztésében játszik fontos szerepet, hanem gazdagítja a gondolkodást, fejleszti a kreativitást és új világokat nyit meg az olvasók előtt. A felolvasási verseny minden évben egy meghatározott tematika köré szerveződik. Az idei év központjában az ételek álltak. Idén először a zsűri előre meghatározott módszertani szempontok szerint értékelte a gyerekek produkcióit, ugyanakkor az előadásmódot is figyelembe vették. Zákinszky Toma Viktória, zsűritag.
5: Elsősorban nézzük az értő szövegértést, tehát hogy a gyerekek értsék, hogy mit olvasnak. Azután a beszédet, tehát hogy minél szebben, tisztában beszéljenek. Azután nézzük azt is, hogy mennyire tudta a gyerek magáévá tenni azt a szöveget, vagyis hogy neki való-e, mennyire élte bele magát, mennyire vált egyé a szöveggel.
4: A gyerekek egy online kérdőíven keresztül tudtak jelentkezni. A résztvevők főleg Szabadkáról és környékéről érkeztek, de más vajdasági településekről is jöttek, például voltak Bezdámból is. Összesen 160 kisiskolás mérettette meg magát. Bíró Fanni, főszervező.
6: Igyekszünk a gyerekeket olvasásra nevelni, és megmutatni nekik, hogy ez fontos, és buzdítani őket arra, hogy olvassanak, ezért a nyeremények között is minden ajándékcsomagba került egy könyv. Szeretnénk, hogyha minél többet olvasnának, és ugyanúgy a felnőtteket is erre buzdítjuk, ezért délután egyébként az Olvasni Jó program folytatásaként megbeszéltük, hogy kiülünk a parkba olvasni többen, ez egy nyílt program, úgyhogy remélem, hogy egy kicsit sikerül az embereknek megmutatni az olvasás lényegét és fontosságát.
4: Az esemény zárásaként elismerték a legkiemelkedőbb teljesítményeket, a díjazott tanulók pedig ajándékcsomagokkal gazdagodtak, ezzel is ösztönözve őket a további olvasásra és a fejlődésre.
3: Megszervezték a Greenathlon természetvédelmi versenydöntőjét Topolyán. Ezen magyarországi és szerbiai általános iskolás diákok vettek részt. A verseny célja a fiatalok szemléletformálása a klímaváltozással kapcsolatban. Halász Zoltán a mikrofonnál.
7: A fiatalok a versenyre internetes forrásokból készülhettek felkészítő tanáraik felügyeletében. A bácsfeketehegyi Szabó Bence elmondta, a tananyagot főleg otthon tanulták, majd az iskolában átbeszélték.
8: Az angol tanár és a biológia tanár úr szervezték ezt, és beküldtek linkeket, amiket mondták, hogy készítsünk elő, és akkor egy héttel ezelőtt ezt megkaptuk, és akkor így tudtunk felkészülni.
7: A diákok a felkészülés során nem csak értékes lexikális tudással gazdagodtak, hanem azt is megtanulták, miként alkalmazhatják mindezt a gyakorlatban. A Szentesi Magyar József szerint az iparnak nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a zöld energiára.
9: Biciklivel járunk, vagy járok. Fontosnak tartom azt, hogy a gyárak környezettudatosak legyenek, a benzinnek a gyártása ne legyen olyan sűrű, és vezessék be az elektromos autókat, de nem mindenhol.
7: A résztvevők a feladatok egy részére nem tudtak előre készülni, így a kreatív probléma megoldás került előtérbe. Vázsonyi Balassa, Emese, szervező.
10: Ez egy sokkal játékosabb, sokkal interaktívabb formája volt környezetismeretnek, illetve a hulladékmentes életmódra nevelésnek, mi erre raktuk a leginkább a hangsúlyt, és ezekre nem tudtak előre készülni, szóval itt például játszottak tabu, társasjáték inspirálta játékot ilyen környezetismereti szavakkal, vagy ismerkedtek olyan megoldásokkal, hogy az eldobható termékeket, amiket mindannyian használunk, milyen más alternatívája lenne neki, milyen hulladékmentesebb alternatíva.
7: A verseny döntőjét Topolya község közösen más önkormányzatokkal szervezte meg. A projekt keretében Topolya mintegy 480 ezer eurós beruházásra kapott lehetőséget, melynek központi témája a városi park revitalizációja. Szatmári Adrián, Topolya polgármestere.
11: A Városi Park már 1974 óta természetvédelmi övezet, és első lépésben a régi előregedett balesetveszélyes fákat távolítottuk el, jelen pillanatban pedig az építkezési, valamint a zöldítési munkálatok vannak folyamatban, tehát a növényeket ültetjük, valamint a sétánt és a játszótérnek a kiépítése van folyamatban.
7: A tervek szerint a parkot közösségi térre alakítják, ahol a lakosok biztonságos és rendezett környezetben pihenhetnek, sétálhatnak és kikapcsolódhatnak.
3: Folytatódik a Kishegyesi Óvoda 130 éves jubileumi programsorozata. A hét egyik kiemelt eseménye ez utal a sportnap volt, ahol a gyerekek játékos feladatokon, valamint közös programokon keresztül mozoghattak és kapcsolódhattak ki. Vajtai Viktória riportja.
12: Az óvodások lelkesen vettek részt a sportnap programjain, ahol különböző ügyességi játékokkal, versenyekkel és csapatfeladatokkal készültek számukra. A szervezők a programokat a gyermekek igényeihez igazították, hogy a jubileumi hét számukra is élményekkel teli, vidám és emlékezetes legyen. Szabó Henrietta, a Pán Péter iskoláskor előtti intézmény óvónője.
13: 130 éves az óvodánk, és úgy gondoltuk, hogy változatos programokkal fogjuk az idén megünnepelni. Tegnap volt egy biciklitúránk, és annak a folytatása lenne ez a mai sportnap, ahol a Sportszövetség a segítségünkre jött, és hozta különböző sporteszközöket, amit a gyerekek nagyon élvezettel próbálnak ki. Van, akinek ez az első alkalom, hogy ilyen pályán részt tud venni, és már izgulnak, hogy mikor kerülnek sorba.
12: A sportnapon a gyerekek saját korosztályuknak megfelelő feladatokban próbálhatták ki magukat. Két pálya állt rendelkezésükre, az egyik a nagyobb óvodásoknak készült, míg a másikon minden korosztály részt vehetett az ügyességi játékokban. Mohácsi Tóth Zsuzsanna, a Pán Péter iskoláskor előtti intézmény óvónője.
14: Ma sportnapot tartunk, az én csoportom kis csoport, tehát 3-4 éves gyerkőcök járnak ide, de a szervezőkkel úgy állítottuk össze a programot, hogy minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő mozgásformát, ők most a poligonon játszanak.
12: A jubileumi programsorozat tovább folytatódik, ugyanis a táncatéren elnevezésű program pénteken lesz megtartva.
3: A pontos idő 12 óra 19 perc, híradót hallottak.
15: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, a délután folytatásában is nyárias időre van kilátás. Szabadkán a hétvégén pedig akár 28-29 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, miközben csapadék legfeljebb elszórtan fordulhat elő. Az előrejelzések szerint a jövő hét elején változékonyabbra fordul az idő, záporokkal, zivatarokkal és enyhe lehűléssel.
15: Hírműsorok óránként.
16: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
15: SMR.
17: Társadalmi célú felhívás.
18: Vackor magyar óvodába indult, tartsatok vele!
19: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
20: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljen az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
21: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
22: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
21: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
22: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
23: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
24: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
25: Társadalmi célú felhívást hallottak.
15: Reklám következik.
26: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
27: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
28: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
27: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
28: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
27: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
29: Reklámot hallottak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Május 29-én a deviza árfolyamok Szerbiában a következőképpen alakulnak. 1 euró 117 dinár 41 para, 100 forint ma 33 dinár 1 para, a svájci frank 128 dinár 6 para, az angol font 135 dinár 52 para, a dollár pedig 100 dinár 84 para. Ezek voltak a Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai.

0: ajánló következik.
1: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. Bár rá...

0: Slágerje.
1: Ajánlót hallottak.
2: Reklám következik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
1: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
6: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
1: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Fenyő Miklós szólt az imént itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a Mozaik című műsorban, és most a pontos idő 12 óra 41 perc. Elérkeztünk a műsor azon szakaszához, amikor a Pannoner TV műsorát ismertetem a hallgatókkal. Ha kíváncsiak arra, hogy mi lesz még látható a mai napon a televízióban, akkor figyeljenek, mondom a részleteket. 16 órától fit percek, majd tanuljunk szervül, utána Pannon gazda, 17 óra 30 perctől megszokott időben, ugyebár híradó, utána közügyek hírháttérműsor, majd közelkép, kalamáris, és 19 óra 30 perctől pedig ismét Pannon gazda, melyben olyan témákkal foglalkoznak, mint a 93. Nemzetközi mezőgazdasági vásár Újvidéken, vagy például, hogy aranyat ér a májusi eső, ám a búza továbbra is kritikus állapotban van. De 20 órától híradó, majd zenezóna, a Pannon Televízió zenei műsora, utána Jazz Night, és végül pedig közügyek, hírháttérműsorunk ismétlése, és híradó ismétlés lesz látható a Pannon Televízióban.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletre.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Jobbnál jobb zenék szólnak itt a műsorban, és a Mozaik utolsó előtti óráját zárjuk, de maradjanak velünk, hamarosan rövid hírek következnek, majd a folytatásban ezen a verőfényes napon megtudhatják, hogy holnap mi várható a 16. Észak-bánáti néptánc találkozón, amely Török Kanizsán lesz megszervezve, és az utolsó fél órában pedig a hídkör irodalmi felolvasó estjének részleteit is ismertetem majd a szervezővel, Berényi Saroltával. Mindenképp tartsanak velünk!

0: hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Rádiózzon velünk! Rádiózzon velünk! A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Reklámot hallottak.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
6: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
5: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
6: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
5: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac@mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
6: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Ma befejeződik a tanév a szerbiai általános iskolák 8-os diákjai számára. A középiskolai felvételihez szükséges záróvizsgákat pedig június 15-e és 17-e között tartják meg, közölte a szerb oktatási minisztérium. Az előzetes eredményeket június 19-én teszik közzé, a végleges rangsor pedig június 22-én válik ismerté. A bánáti állattenyésztők azt követelik, hogy állítsák le a legelők felszántását és szigorítsák az ellenőrzéseket. A Muzsján megtartott tanácskozáson azt is javasolták, hogy a legelőket kizárólag azok bérelhessék, akik valóban állattartással foglalkoznak. A gazdák szerint sok területet olyanok használnak, akiknek nincs is állatállományuk, egyes legelőket pedig jogellenesen felszántottak. A mezőgazdasági földhivatal az ügy kivizsgálását ígéri. Az állattenyésztők hosszabb távú és kedvezményes bérleti lehetőséget kérnek, mert szerintük a legeltetés jelentős gazdasági megtakarítást hoz. A javaslatokat a szerb mezőgazdasági minisztériumhoz is továbbítják. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést Magyar Péter magyar kormányfő Brüsszelben. Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének, emelte ki Magyar Péter. Mint azt Facebook bejegyzésében írta, egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziója keretében. Továbbá elmondta a főtitkárnak, hogy Magyarország nem költ sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán frontra. Földrengés rázta meg éjszaka Trebinje térségét a boszniai szerb köztársaságban. Az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ tájékoztatása szerint a rengés erőssége 3,8-as volt a Richter skála alapján. A földmozgást nem sokkal éjfél után észlelték. Epicentrum a Trebinjétől északnyugatra mintegy 10 kilométeres mélységben volt. Egyelőre nem érkezett jelentés sérültekről vagy anyagi károkról.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, a délután folytatásában is kellemes időre van kilátás, a hétvégén pedig akár 28-29 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, miközben csapadék legfeljebb elszórtan fordulhat elő. Az előrejelzések szerint a jövő hét elején változékonyabbra fordul az idő, záporokkal, zivatarokkal és enyhe lehűléssel.
8: Csak a legfrissebbek!
9: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik.
2: Mozaik.
0: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
3: Beléptünk a műsor utolsó órájába, most már köszöntöm a Régió Rádió hallgatóit is, valamint el kell árulnom, hogy itt az adásban egy kis változás is történt. Nagy Viktor adásvezető munkatársunk után mostantól Váradi Valentin felel a műsor gördülékeny menetért. Na de néptánc és hagyomány kedvelők, figyelem, holnap kezdődik Törökkanizsán a 16. Északbánáti néptánc találkozó. Az eseményt hagyományosan a Törökkanizsai Tiszagyöngye Művelődési Egyesület szervezi meg. Idén is számos fellépőt és látogatót várnak, és most a rendezvény részleteiről a telefonvonal túlsó végén Mihók Emesét, a rendezvény egyik szervezői tagját kérdezem. Köszöntöm a műsorban!
4: Én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
3: Hát holnap kezdődik a néptánc találkozó. Hogyan áll

0: Annak az előkészületek, már csak az utolsó simítások vannak hátra?
1: Így igaz, hát ugye ez egy hosszabb folyamat, egy ilyen mértékű rendezvényt megszervezni, és hát ma és holnap már tényleg csak az utolsó simításokat végezzük el.
0: Mekkora szervező munka áll egy ilyen hagyományos rendezvény mögött, hiszen már tényleg 16 éve ez a rendezvény meg van szervezve. Milyen a maga a szervezői csapat?
1: Az esemény vagy a rendezvény szervezői azok elsősorban a Tisza Gyöngye Művelődési Egyesület elnökségi tagjai, kiegészülve természetesen az egyesület tagjaival és egyéb önkéntesekkel is, akik minden évben nagyban segítik a munkánkat. Mint ahogy említette, 16. alkalommal szervezi már meg egyesületünk ezt az eseményt, és hát az idők során, az évek során kialakult már egy ilyen természetes folyamat, amellyel ezt a szervezést megkezdjük és lebonyolítjuk. Úgyhogy minden évben vannak feladatok, viszont most már ezeket sokkal nagyobb könnyedséggel végezzük el, úgyhogy tudjuk pontosan, hogy mi a feladatunk.
0: Igen, mindenkinek be van osztva a saját feladata, mondjuk, szerintem én így tudom elképzelni. Ugyebár Néptánc Fesztiválról van szó, kik és hányan lépnek fel, kik érkeznek?
1: A holnapi rendezvényen 17 műsorszámot, vagy 17 előadást láthat a nagy érdemű, és mivel Észak-Bánátban a lakosság is vegyes, így a magyar tánccsoportok mellett a környékbeli szerb tánccsoportokat is minden évben nagy szeretettel várjuk, valamint egy roma hagyományápoló csoport is érkezik Szerbkeresztúról, és már néhány alkalommal meghívtuk a határon túli vendégeinket, Pusztakeresztúról és Óbébáról is érkezik egy-egy csoport, akik bemutatják majd nekünk, hogy itt a határon túli szomszédos falvakban hogyan őrzik és milyen módon ápolják a hagyományokat.
0: Színes műsorra számíthatnak akkor azok, akik elmennek és megnézik az előadást, úgymond a fellépéseket. Beszéljünk konkrétan a programokról. Mi minden várja az érdeklődőket a találkozón?
1: Hát egy igazán élménydús program, ha lehet ezt mondani, mivel 15 órakor már megnyílik a kirakodó vásár Törökkanizsa főterén. Szintén a főtéren lesz a szabadtéri színpad, ahol majd a fellépők 16 órától bemutatják az előadásaikat, és ugye az előadások után 19.30 órától a Bajai Danúbia Tambura Zenekar koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők, a koncert után pedig mindenkit egy szabadtéri táncházra invitálunk, amit a Tátorján zenekar fog muzsikálni, akik a rendezvény kísérő zenekara lesz holnap.
0: Nagyon jól hangzik. Szerintem a fellépők felvonulása nagyon látványos része lesz az eseménynek. És ugye, mint mondtuk, hogy a rendezvény már hagyományosan meg van szervezve. Mit jelent Törökkanizsának és egyébként a térségnek ez az esemény?
1: Hát ugye, mivel minden évben meg van szervezve, már a törökkanizsaiak is várják ezt az eseményt, mivel akik esetleg nem is tudnak máshová utazni évközben hasonló rendezvényekre, itt nálunk otthon meg tudják nézni ugyanúgy a törökkanizsai csoportokat, de a vendégeinket is, és hát mindig azt a visszajelzést kapjuk, hogy nagyon szép a műsor, és nagyon örülnek neki a helyiek is, és azok is, akik ellátogatnak, hogy ilyen sokszínű műsorszámmal, ilyen számos csoporttal valósul meg ez a rendezvény.
0: Még egyszer említsük meg így a beszélgetés végén, hogy akkor pontosan hol és mikor kezdődik a rendezvény?
1: A rendezvény az 15 órakor a kirakodóvásár megnyitójával kezdődik a törökkanizsai főtéren, majd 15:40-45-től felvonulnak a fellépők a Jován Jovanovics Máj általános iskolától a főtérig, ahol 16 órától a szabadtéri színpadon lépnek fel.
0: A hallgatók nevében is köszönöm az információkat Mihok Emesének. Sok érdeklődőt, sok nézőt és jó hangulatot kívánok.
1: Köszönjük szépen!

0: Reklám következik.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
5: hellovajdaság.com
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor, automata S-tronic váltóval 2010-es évjáratú 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8900 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kis Radanovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 7900 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. Megismétlem még egyszer a telefonszámot. 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Belünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
4: Mozaik.
5: Minden terítékre kerül.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Itt minden terítékre kerül, így igaz. Egy különleges irodalmi est várja az érdeklődőket Szabadkán június 4-én. A hídkör felolvasó estjén fiatal vajdasági magyar szerzők mutathatják be alkotásaikat, miközben az irodalom kedvelő közönség közelebbről is megismerheti őket, és hát a műveiket is. A rendezvény részleteiről Berényi Saroltával, az esemény egyik szervezőivel beszélgetek itt a stúdióban. Szia, köszöntelek itt nálunk.
8: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
7: Hogyan jött az ötlet egy ilyen felolvasó est megszervezésére? Ez az első?
8: Hát ilyen formában igazából ez az első. A Covid igazából a hídkört is egy kicsit megtépázta, és így kicsit kevesebb eseményünk volt, mint korábban, valamint kimaradt talán egy generáció emiatt is, úgyhogy tavaly újra szerveződött, és újra elkezdtünk azon gondolkodni, hogy milyen programokat tudnánk szervezni, mikkel tudnánk közelebb hozni az irodalmat az emberekhez, és ekkor került be a hídkörbe Gyetvai Balázs, akivel szervezzük ezt az eseményt, és mi sokat gondolkoztunk ezen, hogy mivel tudnánk megszólítani a fiatalokat, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy kipróbáljuk, hogy reagál a közönség majd egy felolvasó estre, amivel nem titkolt célunk az, hogy a hídkörös szerzők mellett fiatalokat verbúváljunk, talán későbbi hídkörtagokat is, akik tényleg bármilyen szép irodalmi műfajban alkothatnak.
7: Jó, hogy említetted az egyesületet, egy picit erről is beszélgessünk, hogy miről szól a Hídkör Egyesület, kik alkotják, vagy kik a tagok, ha lehetne így fogalmazni, mi a célja az egyesületnek?
8: Az egyesület célja az, hogy összefogja a fiatal vajdasági írókat, költőket, kritikusokat, és igazából mindenféle irodalmi ágban tevékenykedő szerzőket, ahol megoszthatják a tapasztalataikat egymással, és persze célunk az is, hogy az emberekhez közelebb hozzuk a vajdasági magyar irodalmat, és ezért eseményeket szervezünk, ilyen például az olvasbe eseményekről, lehet, hogy már hallottak például többen, vagy a transportőrökről, és szeretnék most egy kicsikét újra, hogyha aktívabb lenne az egyesület.
7: Igen, és erre most lesz is lehetőség. Beszéljünk arról, hogy kik jelentkezhetnek erről a felolvasó estre.
8: Alapvetően felolvasnak majd hídkörtagok, tehát olyanok, akik már az egyesületben benne vannak, de ezen kívül minden fiatal szeretettel várunk, tehát akár már középiskolásokat, egyetemistákat is, akik foglalkoznak irodalommal, annyi csupán a dolguk, hogy a hidkor.ujvidek@gmail.com e-mail címre elküldik a jelentkezési szándékukat és a szöveget, amit szeretnének majd felolvasni az esten.
7: Jó, hogy említed a szövegeket, mert hogy milyen műveket lehet majd bemutatni, tehát hogy itt csak is verseket, vagy mire kell itt gondolni?
8: Nyilván a vers az adja valahol magát, hiszen az egy rövidebb formátum, de nem csak verseket várunk, jöhet próza is, vagy akár dráma is, sőt, szerintem még tanulmányokat is nyugodtan lehet. Nyilván ezekben az esetekben inkább részleteket, valamilyen megkapóbb részeket kiemelvén, de az a cél, hogy a közönség Szabadkán megismerje azt, hogy kik foglalkoznak most irodalommal, úgyhogy ez lehet az irodalom bármely területe.
7: És hát akkor nem kell annyira előzetes tapasztalata legyen annak, aki most így jelentkezik erre az estre, hogy felolvasson.
8: Igazából nem szükséges, reméljük, hogy ezzel talán tudunk motiválni is embereket arra, hogy megmutassa magát, és később akár a Híd folyóiratba például publikáljon.
7: Vannak már egyébként jelentkezők?
8: Igen, gyűlnek a jelentkezők, a hídkörtagokat folyamatosan posztoljuk ki a Facebook oldalunkra, a Hídkör Egyesület oldalára, valamint az Instagramunkra, hogy kik azok, akik felolvasnak, de ezen kívül olyanok is jelentkeznek már, akik nem tagok, vannak köztük középiskolások, egyetemisták, úgyhogy a fiatalabb generáció azért úgy látszik, hogy bátor és megmeri magát mutatni.
7: Mondhatjuk, hogy aktív akkor a jelenlegi vajdasági magyar fiatal irodalmi élet?
8: Hát ez egy fogós kérdés. Talán nem annyira aktív, személyes véleményem szerint, mint amennyire lehetne, vagy amennyire szükségét érzem. De persze lehet, hogy ez egy elfogultság az irodalom Igen. iránti szenvedély miatt, nem tudom. Remélem, hogy kicsit felkavarjuk most ezt az állóvizet, akár ezzel az estel is, vagy későbbi programokkal is, úgyhogy mindenképp javaslom, hogy a hídkör eseményeit kövessék az emberek, hogyha érdeklődnek a szép irodalom iránt.
7: Hol tudnak érdeklődni a Hídkör Egyesületnek a programjairól az érdeklődők?
8: Van Facebook oldalunk, Hídkör Egyesület néven, Instagram oldalunk, egy friss TikTok oldalunk. Most igyekszünk úgy népszerűsíteni az irodalmat, hogy a Hídkör tagok verseiből vajdasági színészek olvasnak fel. Hát ha ezzel is valakinek felhívjuk a figyelmét egy-egy költeményre. Úgyhogy TikTok oldalunk is született ezáltal.
7: Minden platformon ott vagytok, szóval meg tudnak találni titeket az emberek. Igen. Ez nagyon jó. Így lassan a beszélgetésünk végén mondjuk el még egyszer, hogy hol lesz, mikor lesz az esemény, és azt is, hogy mire számíthatnak, akik elmennek, akár csak nézőként.
8: Szerintem egy kellemes estére lehet számítani, ahol irodalommal és jó beszélgetésekkel lehet majd találkozni. Június 4-én 19:30-tól lesz az esemény Szabadkán, a Klein House-ban, a Korvin Mátyás utca 2-es cím alatt.
7: Berényi Saroltának én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, buzdítunk mindenkit arra, hogy aki érez affinitást az írás iránt, vagy szeretné bemutatni a már megírt szövegét, az mindenképp jelentkezzen akkor erre az eseményre. Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
8: Én köszönöm.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: 13 óra 50 a pontos idő, a mozaik végéhez értünk, bizony kiraktuk a műsor utolsó kockáját is már, de az adás nem áll meg, a 14 órai híreket követően mérleg, benne pedig dr. Sági Zoltán neuropszichiáter, kiderül, hogy az időjárás változásai tényleg közvetlen hatással vannak az idegrendszerre? Ne maradjanak le, valamint a napindító kiemelt témáiról se. Délelőtt szó esett arról, hogy elkezdődött az aratásban résztvevő gazdák továbbképzése Magyar Kanizsa községben, illetve Jónás Gabriellára emlékeznek szombaton a Szabadkai Népszínházban, kedden pedig bemutatják a Zöldhajú Lány színházi előadásról szóló felvételt. 15 és 16 óra között tehát újra meghallgathatják ezeket az összefoglalókat. 16 órától pedig híradó, majd a körhintában Vágó Kriszta lesz itt önökkel. Holnap délelőtt a szombati mozaikban számítok a figyelmükre, mára pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, az adás technikai vezetők nevében is további szép napot kíván mindenkinek, Csernai Panna. Jó rádiózást!

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Ma befejeződik a tanév a szerbiai általános iskolák 8-os diákjai számára. A középiskolai felvételihez szükséges záróvizsgákat pedig június 15-e és 17-e között tartják meg, közölte a szerb oktatási minisztérium. Az előzetes eredményeket június 19-én teszik közzé, a végleges rangsor pedig június 22-én válik ismerté. A bánáti állattenyésztők azt követelik, hogy állítsák le a legelők felszántását és szigorítsák az ellenőrzéseket. A Muzsján megtartott tanácskozáson azt is javasolták, hogy a legelőket kizárólag azok bérelhessék, akik valóban állattartással foglalkoznak. A gazdák szerint sok területet olyanok használnak, akiknek nincs is állatállományuk, egyes legelőket pedig jogellenesen felszántottak. A mezőgazdasági földhivatal az ügy kivizsgálását ígéri. Az állattenyésztők hosszabb távú és kedvezményes bérleti lehetőséget kérnek, mert szerintük a legeltetés jelentős gazdasági megtakarítást hoz. A javaslatokat a szerb mezőgazdasági minisztériumhoz is továbbítják. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést Magyar Péter magyar kormányfő Brüsszelben. Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének, emelte ki Magyar Péter. Mint azt Facebook bejegyzésében írta, egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziója keretében. Továbbá elmondta a főtitkárnak, hogy Magyarország nem költ sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán frontra. Földrengés rázta meg éjszaka Trebinje térségét a boszniai szerb köztársaságban. Az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ tájékoztatása szerint a rengés erőssége 3,8-as volt a Richter skála alapján. A földmozgást nem sokkal éjfél után észlelték. Epicentruma Trebinjétől északnyugatra mintegy 10 kilométeres mélységben volt. Egyelőre nem érkezett jelentés sérültekről vagy anyagi károkról.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, a délután folytatásában is kellemes időre van kilátás, a hétvégén pedig akár 28-29 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, miközben csapadék legfeljebb elszórtan fordulhat elő. Az előrejelzések szerint a jövő hét elején változékonyabbra fordul az idő, záporokkal, zivatarokkal és enyhe lehűléssel.
4: Friss hírek és régi slágerek. Ez az SMR. Köszönjük, hogy minket hallgat.
5: Tartson velünk a folytatásban is.

0: Mi interjúk,
1: a vajdasági magyarságot érintő témák,
0: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.
2: Köszöntöm a Mérleg hallgatóit, a szerkesztőt, Szabó Hangya Terézt hallják. Mai műsorunkban egy igencsak aktuálissá vált, és azt is mondhatnám akár rossz szóval, hogy divatossá vált témáról beszélgetünk, de megfelelő szakemberrel, primárius doktor Sági Zoltán neuropszichiáterrel, az időváltozásról. Ne tévessze meg a hallgatókat, nem meteorológus a doktor úr, hanem azt vizsgáljuk meg közösen, hogy hogyan hat ki ránk az, hogy egyik nap 30 fok van, a másik nap 15 fok van, vagy éjszaka 8 fok van, nappal pedig 29 fok van. Szóval ezt érezzük, hogy valami nem jó, de nem tudjuk, hogy mi történik, és tulajdonképpen mitől is van, mert hát végül is a kellemes hűvösben aludni jobb, illetve nappal működni egy kellemes hőmérsékletben, vagy egy melegebb hőmérsékletben szintén jobb, mégsem vagyunk jól.
3: Igen, azt gondolom, hogy az utóbbi évek során vált ez egyre aktuálisabbá ez a téma, amióta ezek az extrém időjárás változások, évszakok kísérnek bennünket, vagy vagyunk kénytelenek bennük élni, ami persze nem azt jelenti, hogy az elmúlt néhány évben van ezzel ismereteink, hát nyilvánvalóan amióta itt élünk a Földön, ez jelen van problematikánként. Nevezetesen két történet, vagy két része a meteorológia, vagy az időjárás résznek, ez pedig a hőmérséklet és a fénymennyiség. A fénymennyiség és a hőmérséklet. Na most a hőmérséklet, tehát illetően a testhőmérsékletünket meghatározó készletünkre a külső környezeti hőmérséklet kifejti a hatását. Ha attól bármelyik irányban, pozitív vagy negatív irányban, hőség vagy hűvös irányába, hideg irányába tolódik el, ez jelzés a szervezetünk hőközpontjának, hogy lépjen működésben, ugyanis az az egyensúlyban működés az emberi szervezetre jellegzetesen állandó. Tehát, hogyha egyik irányba vagy másik irányban tolódik el, akkor a hőszabályozó központunk működésbe lép. Az eltérés, az észlelés, a külső környezetnek az eltérése, az nem csak testi szinten történik, hanem a megélés szintjén, a pszichés szinten is. Nevezetesen megéljük az alacsony hőmérsékletnek a kellemetlen, a magas hőmérsékletnek, a forróságnak, szintén a kellemetlen színezetét, kellemetlen érzetét, kellemetlen érzést vált ki bennünk. Tehát ez a komfortzónánknak egy jellegzetes része, amelyből, hogyha kitolódunk, a külső hőmérséklet kitol bennünket, akkor azt kellemetlennek érezzük meg. Ami a fény részét illeti, a fény mennyiségét illeti, köztudottan, az régóta ismert már, a fény mennyisége az a hangulati állapotot befolyásolja. Pszichés energiákat tölt meg a fény mennyisége, illetve hiányzik a hiánya esetén. Ha nincs elegendő fény, akkor az emocionális érzelmi állatunk a negatív irányba tolódik el. Ilyenkor vagyunk kedvetlenek, ilyenkor vagyunk szomorúak, ilyenkor vagyunk depressziósak, egy kicsit időzőjelben, hiszen azért addig a szintig nem szűnt. De lényeg az, hogy ezek az emocionális szinten történő komfortzónák is sérülnek ilyenkor. Tehát a meteorológiai viszonyoknak, az időjárási viszonyoknak igenis van hatása, úgy a testünkre, úgy a lelkünkre, a test-elme egységére. Ezt fontos tudni.
2: A pszichés

0: következményekre vagyunk elsősorban kíváncsiak, mert érezzük, hogy valami nincs rendben, de nem tudjuk megmagyarázni, mert hogy levertek vagyunk, meg nincs kedvünk semmit se csinálni, még hogyha vannak is feladataink, nem muszáj, hogy munka legyen, illetve szorongás, nyugtalanságot érzünk, vagy fáradtságot is. Fáradtak vagyunk, és szeretnénk aludni, és mégse tudunk aludni.
1: Igen, ennek az ismerete, hogy ennek jelentősége van az időjárás változásakor, ugye úgy a fény, mint a hőmérsékletnek, de főleg ugye a fény viszonyoknak, ez lehetővé teszi azt, hogy tudjuk magunknak detektálni ezt a negatív irányú emocionális eltolódást, amikor szomorúak vagyunk, fáradtak vagyunk, kedvetlenek vagyunk, alvás zavarokkal küzdünk, szintén egyébként jellegzetes tünete, megnyilvánulása a negatív vagy rossz időjárásnak, ugye borús, felhős időjárásnak, fényhiánya a jellemzett időjárásnak. Detektáljuk ezt, tudjuk ennek a kapcsolatnak a meglétéről működik nálunk. Ugyanis, hogyha ezt valahol tudjuk kötni valamihez, ami kiváltotta vagy hozzásegítette az ilyen irányú érzelmi állapotunk eltolódásához, akkor könnyebben tudjuk kézben tartani, karban tartani ezt. Nevezetesen ugye, hogyha fáradtak vagyunk, egyébként megtettünk mindent annak ugye érdekében, hogy a pihenés mennyisége megtörténjen, de mégis fáradtak vagyunk, akkor azt tudjuk kötni a fény hiányos körülményhez, fényhiányos állapothoz. Mert akkor ez, hogy viszonyítani tudunk valamihez, meg tudjuk az okát valaminek, megismerjük, ismerté válik a kapcsolat, a hangulatom eltolódása és a történések között, ez ad egy bizonyosság tudatot, egy biztonságérzetet, hogy igen, ez van, de tudom az állapotomat karban tartani.
0: És akkor vegyük talán sorra, hogy hogyan lehet ez ellen küzdeni, vagy hogyan lehet otthoni körülmények között megoldani, hogy ne legyen szükség mindjárt szakemberhez fordulni. Tehát ez a levertség, passzivitás, a szorongás, nyugtalanság, a fáradtság és alvászavar hogyan kerülhető el, vagy küszöbölhető ki? Elsősorban, ahogy doktor úr említi, nagyon fontos fölismerni.
1: Így van.
0: És akkor hogyan tehetünk ellene?
1: Na most ugye ahhoz még tudni kell azt, hogy természetesen a pszichés életnek, az emocionális életnek van biokémiai alapja. Ez fontos szintén tudni, és akkor itt már ugye közelítünk ahhoz az ismerethez, hogy a hangulat eltolódás, vagy a hangulat mienség, az gyakorlatilag ugye az illető idegingerület átvívő anyagok mennyiségétől, szintjétől függ. Ezt úgy hívjuk a köztudatban, ugye, hogy boldogság hormon szint. De most ez a szerotonin, noradrenalin és így tovább, ugye ezeknek az anyagoknak a neve. Tehát a boldogság hormon, használjuk ezt a kifejezést, talán a könnyebb érthetőség kedvé, a szintje csökken akkor, amikor ugye a fény mennyisége csökken. Na most ezt a bizonyos boldogság hormon szintet természetesen más módon is lehet emelni, nem csak a fény mennyiséggel,
0: például
1: akár fényterápiával. Például jól ismert, és gyakorlatilag állandóan kéznél van ugye a mozgás. A gyaloglás, a séta, a futás, a kerékpározás, tehát minden fizikai mozgás, úszás, amely megmozgatja az izmainkat, megmozgatja a testünket, vagy gyakorlatilag ennek a boldogság hormon szintnek az emelkedését tudja kiváltani. Ezért érezzük azt, amikor egy jót sétáltunk, hogy milyen jól érezzük magunkat. Jót úsztunk, milyen jól érezzük magunkat. Ugye? Tehát akkor, amikor a fény kiesik, mondjam így, akkor vegyünk igénybe más eszközöket, módszereket, amelyekkel ezt a közérzetet meg tudjuk emelni, javítani tudjuk.
0: Vannak-e még más módszerek is, amelyekkel hát segíteni tudunk magunkon? Mert hogy ilyenkor, amikor levertek vagyunk, meg nyugtalanok, akkor a munka sem megy úgy, ahogy megszoktuk abba a mindennapi, hétköznapi dologba. Hogyan lehet úgy elvégezni a mindennapi feladatainkat, hogy ne vezessen egy ilyen teljes kimerültséghez, és csak lezuhanunk az ágyra, és persze nem bírunk aludni?
1: Én azt gondolom, hogy szintén olyan módszer áll rendelkezés, amikor bármikor elővehető, és bármikor nálunk van. Gyakorlatilag, hogy akkor, amikor elmondhatjuk az érzelmi állapotunkat, a pszichés állapotunkat verbalizálhatjuk, ez szintén csökkenti, vagy javítja ezt az állapotot. Tehát, ha valakivel meg tudunk beszélni, akár át tudjuk beszélni közösen, hogy hogy érezzük magunkat, akkor ugye már tudunk egymásnak nyújtani egy fogóckodót, amelyben bele tudunk fogóckodni. Tehát beszéljünk róla. Munkahelyen nem megy a munka, félrevonulunk 10 percre, és beszélgetünk. És aztán visszamegyünk dolgozni. visszatér a koncentráció képességünk, a figyelemműködésünk, ugye sikeresebben elvégezzük a munkát, amely vár ránk. Beszéljünk róla.
0: És itt van még, ami a legnehezebb, legalábbis én úgy gondolom, ez a stressz csökkentés. Mert hogy nem mindig tudunk kihatni rá, mert a környezetünkből érnek bennünket ezek a stressz hatások általában. Hogyan lehet ezt elkerülni? Mit kell hozzátennünk a saját érdekünkben?
1: Hát nyilván jó, hogyha stresszkezelő módszereket ismerünk, relaxációs módszereket ismerünk, amelyeket adott esetben ugye tudunk alkalmazni. Ennek különböző módjai vannak, meg lehet tanulni. És egy fontos ezzel kapcsolatban az, hogy ez a bizonyos stressz, amely ér bennünket, ugye ez a mindennapjainkban egyrészt elkerülhetetlen, másodszorban nem csak káros hatással bír, hogyha egy természetes, mondjuk úgy élettani szinten ér bennünket, akkor igenis serkentőleg tudhatni ránk. Tehát ne az legyen a cél, hogy ami egyébként kivitelezhetetlen, hogy stresszmentessé tegyük magunkat, sokszor el szoktam mondani, ugye stresszmentes állapot a halál. Ha élünk, akkor stresszelünk. Ez a stressznek a mennyisége az, amin tudunk alakítani. Az élettani szintű stresszre szükségünk van a mindennapunkban. Ez, amit el lehet érni ezekkel a relaxációs technikákkal és stresszoldó módszerekkel, amelyet mindannyian tudunk alkalmazni.
0: És itt van a stressznek a kis vagy nagy testvére, minek nevezzük. Ez a mai húzamosabb ideje tartó állapotunk, állandó állapota, az egész társadalomnak elmondhatjuk, ez az állandó feszültség. Tehát a világ alakulása, a közelebbi környezetünk, a régiónk, mindenféle gazdasági, pénzügyi, társadalmi, közösségi állapotának a, hát mondjuk ki, romlása, ez mind kihat az idegrendszerünkre és a pszichénkre, állandóan készenlétben vagyunk. Tehát mint egy fölhúzott íj, vagy pedig mint egy állandóan csak a sporttal foglalkozó élsportoló, hogy ugrásra készen vagyunk pihenés közben is, munka közben is, és ez nem jó. Érezzük, hogy ez rombol bennünket, ez rontja a kedvünket, és hozzájárul a stresszhez, de mégis valahogyan meg kell oldanunk ezeket a hétköznapokat is valahogyan. Erre van módszer, pszichológiai módszer?
1: Ahogyan a külső meteorológiai atmoszféráról beszéltem, környezetről beszéltem, azt is tudni kell, hogy az ember társas lényként társadalomban él, közösségben él. Minden közösségben van egy ideológiai szivárvány működés, tehát sokfajta ideológia. Van az uralkodó ideológia, és van ugye az ezt alátámasztók, vagy pedig javítani kívánóknak a rétege, vagy színezete. Tehát az uralkodó ideológia egy közösségben az olyan pszichés, emocionális atmoszférát tud fönntartani, amely vagy kedvező, vagy kedvezőtlen. Tehát ez az ideológia természetesen lehet politikai ideológia, lehet vallási ideológia, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy amit magunkénak érzünk ideológia, hogy ebben a milyen tendenciák, milyen feszültségi viszonyok vannak jelen. Tény, hogy ezek az ideológiák igencsak feszültséggel terheltek, bizonytalansággal terheltek, nehezen átlátható, követhető jelleggel bírnak, ami természetesen hat arra, hogy egy folyamatos veszélyeztetettség állapotában érezzük magunkat, és ezért ugye folyamatosan egy fokozott éberségi készenléti állapotban élünk. Na most próbáljuk átlátni azt, hogy ezek az ideológiai tényezők hogyan élődnek meg bennünk. Mit érzünk ezzel kapcsolatban? Egy-egy politikai periódus, egy-egy ideológiai periódusban, amelyben élünk, történünk, hogy hogy érezzük magunkat, és milyen kapcsolat van vele? Kapcsolatban vagyunk vele, segít abban, hogy be tudjuk helyezni magunkat egy olyan zónába, amelyben behelyezhetjük magunkat, és jobban, könnyebben is tudjuk érezni magunkat. Mennyi a vállalt részünk, mennyi a mi részünk ebben az ideológiai feszültségben, mi az, amit meghagyok másnak, mi az, ami nekem a dolgom. Tehát az én határoknak az átlátása segít abban, hogy ebben a feszült atmoszférában, ebben az állandó, fokozott készenléti állapotban azért tudunk egyfajta fogóckodót találni. Meg tudjuk érezni azt, hogy igen, vihar van, de itt van az esernyő nálam, amit tudok használni.
0: vajon az megoldás-e, mert nagyon sok ismerősöm éppen ehhez folyamodik, hogy egyszerűen nem olvas híreket, nem tájékozódik, nem kommunikál, visszavonul a kis kertjébe vagy a kis lakásába, nem barátkozik, és így gondolja megoldani ezt a rettenetes nagy feszültséget, ami minden nap a sarkában van, és fárasztja, és idegesíti, és végül is az emberi kapcsolatok romlásához vezet ez az egész ilyen érzés. Ez megoldás, hogy egyszerűen elvonulunk, és nem akarunk tudni a külvilágról, meg az eseményekről?
1: Hát ez ellentmondásos történet, ugye igenis, meg nem is. Tehát ezért mindannyiunknak van egy igény, egy bizonyos szintű informáltság állapotában lenni. Na most ezt meg tudjuk határozni. Tehát nyilvánvalóan, hogyha meghallgatjuk, hogy gyakorlati például jegyek reggel a híreket, akkor azt nem kell meghallgatni 10 órakor is, télben is, meg 6 órakor is, meg 8 órakor, mert ugyanazt fogjuk hallani, függetlenül attól, hogy mindig a legfrissebbnek nyilvánítják. Tehát tájékozódjunk egy olyan szinten, amelyben úgy érezzük, hogy ez így stabil állapot, ez nekem így oké. Tehát, hogy mennyi stressz fogadok be, mert ez nagyon fontos dolog, a stressz az van, én meg vagyok a befogadó, tehát van beleszólásom, hogy mennyi jut belém hozzám, hogy ezt meghatároznám. Tehát ezért mondom, hogy ellentmondásos, mert mindig ott van az a kérdés, hogy eleget tudok-e éppen aktuális dolgokról. Tehát sohasem lehet tudni eleget, lehet tudni egy mennyiséget, amelyben úgy érzem, hogy ez nekem jó.
0: Mondjon nekünk egy receptet, doktor úr. Például egy jó könyvet kézbe venni, és úgy elzárkózni a világtól, mennyire megoldás, mennyire védekező mechanizmus?
1: Nagyon jó megoldás. Tehát ebből a gondolattartalomból ugye kiemelni magunkat, hogy bemenni egy másik tartalomba, egy másik közegbe, és ott átengedni magam annak a tendenciának, amely egy abban a tartalomban jelen van, hogy követem az olvasottakat, vagy éppen követem, belemélyedek egy jó film megnézésébe, gyakorlatilag akkor ez a rész, amely hogy egy készen létez, hogy pihenni tud, mindenképpen jó. Emeljük ki magunkat abból a részből, amelyben túlterheltnek érezzük magunkat. Mindig el szoktam mondani, hogy az első segély nyújtáshoz mindig lehetőségre áll. Amikor az égő házba történik, akkor az első dolog az, hogy kimenekülünk onnan. És aztán majd gondoskodunk arról, hogy oltjuk vagy nem tüzet. Tehát menjünk ki ebből a területből, menjünk át egy másik területbe, segít.
0: Tehát egy jó könyv, vagy egy kirándulás, vagy egy másik társaságnak a fölkeresése. Igen. Ezek megoldások. Megérzi-e az ember azt a végső problémát, hogy a stressz akár az állandó feszültségtől, akár ettől a rettenetes időváltozási hintától, mikor érzi ezt meg, hogy szakemberre van szüksége?
1: Mindannyiunknak van egy önvédekező készlete, amelyet megtanulunk ugye életünk során, rengeteg tapasztalásból, és ezeket a védekező mechanizmusokat alkalmazzuk akkor, amikor arra szükség van a mindennapokban, a megfelelő védekező mechanizmust, megfelelő történésre. Akkor, amikor ez a készletünk kimerül, és úgy érzünk, hogy most már ezt nem tudjuk megoldani, ez a bizonyos, hogy a tehetetlenség érzés, akkor jó, hogyha még mindig ott van, eljött tudjuk venni, hogy van még egy hely, ahova el tudok menni, ahol tudok energiát, tudok tanácsot, tudok eszközt kapni, amelyet tudom megoldani a problémáimat. Ugye ilyenkor hasznos elmenni, de ilyenkor hasznos is el kell menni, mert az, hogy van egy tűrőképességem, az egy történet. De hogy ez rendre, ugye, hogyha túl lépek rajta, ugye akkor onnantól kezdve már szenvedés érzése, ugye ez, ami dominál a mindennapjaimban, akkor ugye az életemet szenvedéssel élem meg, és ennek nyilvánvalóan van megoldási lehetősége. Az élet élése nem csak szenvedéssel történhet. Van alternatíva, amely arról szól, hogy jól is tudom érezni a mindennapokban magam.
0: Nagyon szépen köszönöm Primárius dr. Sági Zoltán pszichoterapeutának, hogy segített, mert segített azt hiszem mindezekkel a tanácsokkal, és talán másképp tudunk gondolni ezekre a nehézségekre, ami az időjárási rettenetes változásokat, vagy pedig az állandó feszültséget illeti, és hát itt a nyár, reméljük több fényt kapunk majd, és túl tudunk lépni ezeken a problémákon, és hát új erőre életve tudjuk elkezdeni az őszt, de ha baj lesz, akkor újra hívjuk doktor urat, és újabb tanácsokat fogunk kérni.
1: Szívesen jövök.
0: Köszönjük szépen. A mérleget hallották, amelynek vendége Primárius dr. Sági Zoltán neuropszichiáter volt. A műszaki munkatárs Móra Tibor nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő Szabó Hangya Teréz. A viszonthallásra!
2: Mi interjúk,
3: a vajdasági magyarságot érintő témák,
2: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
3: Mérleg.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interiőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
7: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicic együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
8: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: Szabadkai Magyar Rádió. A retro slágerek otthona.
8: A 107,1 MHz-en.
9: Ahol a régi slágerek tovább élnek.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak. Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona.
2: A régi zenék otthona.

0: Mi megidézzük a régi időket, mert a magyar retróslágerek nálunk szólnak.
1: A régi szép idők dalai.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1-en.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
3: 15 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Nagy eredmény, hogy leültek egymással a vajdasági magyar médiumok vezetői. Ez a véleménye azoknak, akik meghívást kaptak a Sajtószabadság Alapítvány által szervezett Tiszta Sor elnevezésű média tanácskozásra Szabadkán. A sajtószabadsága függetlensége, szakmaiság és az önállóság fontossága, az egyszólamúság megszüntetése, ezekről a kérdésekről tárgyaltak a jelenlévők. Egyebek mellett hangzott, a tanácskozás célja semmiképpen sem a megbélyegzés volt, sokkal inkább a vélemények ütköztetése, esetleges közelítése. A tanácskozás végén közleményt adtak ki, amelyben a következő áll. A tartalmas vitában ellentétes meglátások hangzottak el a közbeszéd állapotáról, de a résztvevők egyetértettek abban, hogy sokszínű és szakmaiságon alapuló vajdasági magyar médiatérre van szükség, amihez további szakmai megbeszéléseken keresztül kívánnak eljutni. Ma befejeződik a tanév a szerbiai általános iskolák 8-os diákjai számára, a középiskolai felvételihez szükséges záróvizsgákat pedig június 15-e és 17-e között tartják meg, közölte a Szerb Oktatási Minisztérium. Az előzetes eredményeket június 19-én teszik közzé, a végleges rangsor pedig június 22-én válik ismerté. Változtak az üzemanyagárak Szerbiában, az eurodízel literenként jára 3 dinárral csökkent, míg a benzin ugyanennyivel drágult. Így ma 15 órától az eurodízelért 222 dinárt, a benzin literjéért pedig 196 dinárt kell fizetni a töltőállomásokon. Az új árak június 5-éig péntekig maradnak érvényben. Megkezdődött a Vermes Lajos napok Palicson, a háromnapos rendezvény sorozata délvidéki sportélet egyik meghatározó alakja, Vermes Lajos öröksége előtt tiszteleg. A szervezők célja, hogy a fiatalok játékos és élményközpontú programokon keresztül ismerkedjenek meg a sport, valamint Palics történetének kiemelkedő személyiségével. A programsorozat második napján, azaz holnap a Bagolyváról szóló előadás és sportszakmai panelbeszélgetés várja az érdeklődőket a Palicsi Ökoközpontban. Vasárnap pedig kerékpár és gyalogtúrákon vehetnek részt a látogatók, rövidebb és hosszabb távokon egyaránt.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén továbbra is 24 fokot mérnek. Szabadkán a hétvégén akár 28-29 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, miközben csapadék legfeljebb elszórtan fordulhat elő. Az előrejelzések szerint a jövő hét elején változékonyabbra fordul az idő, záporokkal, zivatarokkal és enyhe lehűléssel.
3: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
5: Friss hírek minden órában.
3: A 107,1 MHz-en.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Tűzvédelmi előadásokat szerveznek Magyar Kanizsa községben a termelők számára, akik részt vesznek az aratásban. A képzést a Községi Tűzoltó Szövetség szakemberei végzik. Cél, hogy az érintettek minél felkészültebbek legyenek a baj esetén. Tavaly mintegy 500 termelő vett részt a képzésen. Az előadások fontosságáról és miértjeiről Sziráki Norbert, a Magyar Kanizsai Tűzoltó Szövetség dandár parancsnoka beszélt rádiónknak. Fejős Ornellának kiemelte, hogy június elsejétől indul az erőgépek és kapcsolható eszközök ellenőrzése is, amelyek szintén részt vesznek a közelgő aratásban.
2: A Magyar Kanizsai Tűzoltó Szövetség rendszeresen szervez előadásokat aratás előtt ugye, a termelőknek. Most per pillanat Martonoson vagyunk. Milyen jellegű ez az előadás? Miről szól tulajdonképpen?
3: Tulajdonképpen ez az előadás az aratásban résztvevő mezőgazdasági gépek kezelőinek egy ilyen tudásfölmérője. Elsősorban talán inkább a tudás megszerzésére van ez az előadás megszervezve, és akkor utána egy tudásszintet fölmérünk. Minden termelőnek, illetve gépkezelőnek rendelkeznie kell bizonyos tudással tűzvédelmi szempontból az aratásban, hogy kellőképpen is megfelelő módon tudjon reagálni abban az esetben, hogyha baj van, és tulajdonképpen a saját gépét is föl tudja készíteni, hogy az aratásban ugye tűzvédelmi szempontból perfekt állapotban tudjon részt venni ez a gép az aratásban.
2: Mi az a tudás, amivel rendelkezniük kell, és milyen felszerelések?
3: Elsősorban a tűzoltókészülékek használatára vonatkozik, második sorban pedig az ehhez vonatkozó szabályozásoknak az egyes cikkelyeinek ugye a tudása, akár a szalma szállítása, a szalma lerakása, a gépeknek az elektromos hálózatának átnézése. Tudniuk kell a tűzoltókat riasztani, tudniuk kell, hogy mi a teendő akkor, hogyha az aratott parcellán keletkezik a tűz. Ez mind-mind hozzásegít a mi, illetve az professzionális egység munkájához.
2: Hány termelő él ezzel a lehetőséggel, amit már itt évekre visszamenőleg folyamatosan elvégeztek?
3: A tavalyi év során majdnem 500 termelő szerzett ilyen tanúsítványt, hogy rendelkezik a kellő tudással, mellyel az aratásban részt tud venni.
2: Mutat a statisztika, mennyire felkészültek a termelők. Gondolom, hogy már tudják, hogy mi a teendő, de viszont ugye baj esetén azért az embernél először az ijegység jelentkezik, aztán hogy leblokkol.
3: Természetes, ez a helyzettől ugye egyenesen adódik, viszont azt látom, hogy valószínűleg ezeknek az előadás sorozatoknak köszönhetően sokkal összeszedettebbek a gépkezelők, illetve sokkal nagyobb az a tudásszint, amivel rendelkeznek baj esetén. Sajnos a tavalyi és a tavaly előtti év az igencsak sok ehhez adódó precedenst hozott magával, és azt láttuk, hogy sokkal könnyebb a mi munkánk, tehát a tűzoltók munkája is, sokkal nagyobb az összhang a termelők és a tűzoltó egységek között, illetve sokkal kevesebb a hiányosság a mezőgazdasági gépeken, bár azért még mindig föllelhető hiányosság, illetve föllelhetőek olyan dolgok, amik nagyon könnyen orvosolhatók lennének, és inkább arra mutatnék, hogy személyi hanyagság miatt van úgy a gép, ahogy van. Azért elmondanám, hogy nem csak a mezőgazdasági gépek kezelőinek, hanem más polgároknak is vigyázniuk kellene az aratásban főképpen, mert hogy elég sok tűz nem a mezőgazdasági termelők, illetve mezőgazdasági gépektől keletkezett tavaly, hanem teljesen elvonatkoztathatóak a mezőgazdasági tevékenységtől, viszont a mezőgazdasági tevékenység látta kárát ennek.
2: Büntetendő egyébként egy ilyen jellegű tűzeset, hogyha keletkezik?
3: Igen, természetesen ez büntetendő, úgyhogy mindenkinek nagyon kellene vigyáznia. Természetesen nem csak azért, mert büntetendő, hanem azért, mert egy-egy ilyen meggondolatlan cselekedetnek nagyon nagy kára is lehet, tehát nagyon nagy az anyagi vonzata az ebből keletkezett tűzesetnek vagy a tűzkárnak.
2: Ha baj megtörténik, a tűz gyorsan terjed, főleg ugye ilyen szárazságban, ami elé nézünk, vagy amilyen a tavalyi nyár is volt. Ha össze kellene foglalni, mik az alapvető, leggyorsabb tevékenységek, amelyeket el kell, hogy végezzen az az ember, aki ott van a bajban?
3: Természetesen a legelső az lenne, ha ugye nem lenne pánik, hogy szólunk a hivatásos egységnek, illetve a legközelebb lévő önkéntes egységnek, amelyiknek először sikerül, de talán inkább a hivatásos egységnek, és megpróbáljuk ugye szanálni ezt a tüzet. Tehát mindegyik gépnek rendelkeznie kell poroltóval, poroltókészülékkel, és próbáljuk meg ugye ezt a keletkezett tüzet a poroltóval eloltani, vagy bár lokalizálni. Természetesen ez ugye lelki állapottól is függ, mert azért amikor baj van, az ember nem mindig a helyes módon, illetve a helyes sorrendben reagál, viszont sokban segíti a munkánkat, hogyha az a mezőgazdasági gépkezelő, aki észlelte a tüzet, az helyesen cselekszik, tehát poroltóval, vagy ugye a kombájnokon és a traktorokon követelmény is az ásó és a lapát, mint felszerelés, ezzel is kiválóan tud tüzet oltani. Viszont szeretném itt azért elmondani, hogy bármilyen baj is történjen, az első és egyetlen, ami nagyon fontos, az az emberi élet, és annak a mentése, illetve annak a biztonsága az első, utána pedig az összes többi, tehát a gép és a parcella, illetve az aratott gabona.
2: A termelők tanfolyama mellett ugye a következő héten kezdetét veszi az aratásban résztvevő erőgépek kapcsolható eszközöknek az ellenőrzése is. Pontosan ez hogy fog kinézni? Kötelező-e a termelőknek ezen részt venni?
3: Természetesen kötelező lenne. Ezzel a tanúsítvánnyal lehetne a gépeknek részt venni az aratásban. Minden nap június 1-től a ugye már megszokott és meghatározott sorrendben a község településein ez a bizottság meg fog jelenni az adott pontokon, és ellenőrizni fogja a traktorokat, illetve kombájnokat, ezeknek az elektromos vezetékeit, maga a gép állapotát, a törvény által előírt oltókészülékek jelenlétét, illetve a felszerelést, és így kapnak majd tanúsítványt, hogy részt vehessenek az aratásban.
2: Mindazok, akik lemaradnak bármelyikről is, számíthatnak-e pótnapokra?
3: Természetesen pótnapok is lesznek, ami a képzést, illetve a vizsgáztatást illeti. Ezen a héten pénteken, vagyis május 29-én lesz majd ugyanúgy 19 óra 30 perckor a Kanezsai tűzoltóság épületében, illetve Tótfaluban a tűzoltóság épületében. Ami a mezőgazdasági gépek ellenőrzésének pótnapját illeti, azt még az ellenőrzés folyamán, az ellenőrzésből kimaradottak létszámától függően, majd meghatározzuk, hogy melyik napon fog majd történni, és hol.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
4: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét? Azért nem ennyire régit.
0: Változatosság a retro jegyében.
5: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
4: Retro slágerek társaságában.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallotta.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8900 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott, 38 négyzetméteres, teraszos lakás, kis Radanovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD-i típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 7900 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. Megismétlem még egyszer a telefonszámot. 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Életének 73. évében hosszantartó betegség után elhunyt Jónás Gabriella színművésznő. A Budapesten született Jónás Gabriella 1974-ben szerzett diplomát a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Színészi pályafutását férjével együtt Korica Miklóssal kezdte meg a Szabadkai Népszínházban. 1993-ig voltak a társulat tagjai. Jónás Gabriella ezután beszédtechnikát és művészi beszédet tanított az Újvidéki Művészeti Akadémián. Igazgatója volt a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színháznak, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának és a Palicsi Nyári Színházi Esték Nemzetközi Fesztiválnak. A művésznőről május 30-án, szombaton 17 órakor emlékeznek meg a Szabadkai Népszínház báltermében. Június 2-án 18 óra 30 perckor a Zöldhajú Lány rockopera előadásáról, ahol Gabriella a főszerepet játszotta, dokumentumfilmet mutatnak be a Livka művészmoziban. Az első vajdasági rockopera zeneszerzője Lengyel Gábor így emlékezik a művésznőre, a riporter Szabó Hangya Teréz.
2: A napokban kaptuk a hírt Magyarországról, hogy a jól ismert színésznőnk, mondhatom azt, a mi szabadkai dívánk, Jónás Gabriella sajnos elköltözött, meghalt hosszú betegség után. Hogyan lehet egy ilyen meghatározó, kitűnő színésznőre méltón emlékezni?
3: Engem is megdöbbentett a hír, akkor hallottam, hát én a Jónás Gabriella nagyon jobb voltam, privátilag is még. Ugye rengeteget dolgoztunk együtt, tőle a főszereplőm a rockoperában, szóval 81-ben ismertem meg, viszont a film, ugye, amikor meghaltam, mondom, szegény, hogy kezdtük együtt, mert Szabadkán 81-ben kaptam egy meghívót a Vicsek Kárlán, hogy csinálok egy rock operát. Szóval egy musicet, akkor mondtam, lesz rock opera, akkor nagyon beleegyezett, és akkor ki fog énekelni, hát a Póka Éva, akkor volt ő szintén Szabadkán, mint színésznő, a Gabi mellett, és elkezdtem csinálni a számokat, és a Póka Évára kezdtem írni. Közben az történt, hogy állapotos lett, szerelmes, és úgy döntött, hogy elköltözik Magyarországra. És itt hagyott bennünket tulajdonképpen a munka elején, és ki tudna énekelni, és akkor hallottam színházban, mondja, ott a Karcsi mondta talán Vicsek, hogy hát van a Jónás Gabi, ő is nagyon jó színésznő, lehet, hogy ő tudná ezt mindent. Na, mondom, felhívom. És felhívtam én, nem ismertük egyáltalán addig, hát én Újvidéken éltem. Mondom, Lengyel Gábor, Gabikám, mondom, mit csinálsz? Azt mondja, mosok. Mondom, hagyd abba a mosást, és rögtön gyere a színházba. Mi? Gyere a színházba. Nagyon fontos. Számomra nagyon fontos. És egy negyed óra múlva közel ott a központba lakott, jött a színházba, és akkor mondom neki, Gabikám, mi szólsz hozzá, te legyen a zöldhajú lány? Hát azt mit, nem, ez az a Póka Éva, mi? De a Póka Éva visszajutasította az egészet. Én nagyon szeretném, hogy te énekelj. Hát de nem tudom, fogom én tudni. Figyelj ide, gyakorolunk, megpróbáljuk, ha nem, senkire. És úgy kezdtük el az ismerkedést. Persze a Miklós, a Korica Miklósa, és akkor ez ilyen nagy jó barátság történt már a próbák alatt, és akkor utána több előadást jártunk együtt, szerb-horvát nyelven, és amikor volt a Don Juan például fantasztikus előadás a Serbeggiával, meg a Krivokapicsa játszott, mint magyar színésznő szerbül beszélt, nagyon nehéz volt neki, stresszes volt, emlékszem. És akkor párszor találkozunk, átjöttem Szabadkára, itt éltem, akkor már többször is találkozunk a színházban, meg a színházklubban. Úgyhogy utoljára igazából, mikor csináltuk ezt, hogy Magyarországon volt ez a vetélkedő 60 plusz nevezetű ilyen verseny, csináltunk egy zenekart Szabó Robival, Fekete Vilmossal, akkor még élt a Tamás Zoli, még én. Ilyen művész zenekart csináltunk, ahol a Gabi ének mellett még verselt is. És ezzel elmentünk, és elsők lettünk Pécset. Nagyon büszkék voltunk az egészre, megvannak az emlékek, képek, minden arra az esetről, és utána már ritkábban találkoztunk. Volt nekem Pesten másfél év ezelőtt ilyen, hogy a rockoperáról és musicalekről egy ilyen szeminárium, ahova meghívták a Zöldhajú Lányt, szóval engemet, mint zeneszerzőt, és hogy hozzam magammal a főszereplőket. Hát a Földi Laci el is jött, de már akkor sajnos a Gabi azt mondta, hogy Gábor, én már nem vagyok hajlandó. nem is úgy nézek ki, meg nem is érzem jól magam, ne haragudjak, de nem, akkor már nem jött el. És azóta nem is láttam.
2: Térjünk vissza egy kicsit arra az évre, amikor ugye próbáltátok a darabot, illetve milyen sikert aratott a közönség. Ez egy meglehetősen nagy szenzációt keltett maga a darab is, a szereplők is. Egyáltalán ez a stílus először hangzott el itt ezen a vidéken.
3: Mióta a Szabadka Színház létezik, ilyen előadás nem is lesz soha többé. Egy év alatt 75 ezer ember látta az adást. 75 ezer ember. Nem csak Szabadkán, Szegeden, Montenegróba, Szarajevóba fesztiválon kétszer léptünk föl, mert megkértek bennünket, mert annyi ember maradt előtt, Belgrádba. Úgy, szóval mi, nem volt, ahol nem léptünk fel. És a magyar előadás magyar nyelven, és nagyon-nagyon sikere volt. És a próbák alatt rengeteg energiát elköltött Gabi is, én is, meg a többiek is. Mert ugye nagyon benne voltunk, hogy most csinálunk olyasmit, aki még senki nem csinált. Gondoltuk, mink az elsők, akik a világon csinálják magyar nyelven rockoperát. Habár utána kiderült, hogy két hónappal előtte volt egy rockopera, mégis a Kelemen, nem magyaroknak, hogy hívták? Nem feltettem. Az Istvának, az utánok, az Istvákrej. Na mindegy. És akkor tényleg beleadtunk mindent. A színházban nem volt elég jó énekes, akkor szereztünk Szabadkán még ilyen amatőr énekeseket, akik egy együttesekben énekeltek. Ők is felléptek. Akkor ugye a tornászokat hittan, akik akrobációkat csináltak a színpadon, akkor folkrobot, táncosokat. Szóval egy nagy pazar előadást tudtunk megcsinálni. Technikailag úgy szintén maximálisan a fényjel, abban az időben a szakmester Zoli egy fénymester, fantasztikus, amit csinálta, Hupko István csinálta a díszletet, a Károly Vicsek rendezte, Peter Szláj csinálta a koreográfiát, szóval egy komoly csapat. És hát ugye ez nagy sikere volt. Sajnos egy év után leszették a repertoárról, mert ugye nem lehetett már pénzelni, mert sokba kerül. Sokba került az előadás, az utazások, a díszletek, akkor a külsősök sokba kerültek.
2: De megörökítettétek.
3: És akkor sikerült megörökíteni, igen, a Szarajevóban, ugye volt ott ismerettségem, az idővel, mert voltam előtt a Szarajevóban, és ott kiadták a nagylemezt. Úgyhogy megmaradt egy emlék, egy nagylemez, az Ölthajú lány.
2: És megmaradt egy film.
3: És megmaradt egy dokumentumfilm, amit az Újvidéki TV vett fel. Minőségűleg is jó. Mai napig is lehet látni a Pannon TV-ben, is láttam múltkor meg. Szóval most el lesz adva másodikán, június másodikán a Lifka moziba, emlékezés a Jónás Gabriellára. Mert is akkor egy pár szót mondunk a film előtt, hogy emlékezzünk rá. Én már fönt a Mennyországban néz majd bennünket.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovas versenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 16 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Híradó.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna, a híradó témái közül. A sajtó szabadsága, függetlensége, a szakmaiság és az önállóság fontossága, az egyszólamúság megszüntetése, ezekről a kérdésekről tárgyaltak egymással a vajdasági magyar médiumok vezetői. Változtak az üzemanyagárak Szerbiában, a dohányzás továbbra is az egyik legnagyobb egészségügyi kockázat világszerte. Magyar Péter megállapodott Brüsszellel, 6000 milliárd forintnyi uniós forrás szabadul fel. Következnek a részletek. Nagy eredmény, hogy leültek egymással a vajdasági magyar médiumok vezetői, ez a véleménye azoknak, akik meghívást kaptak a Sajtószabadság Alapítvány által szervezett Tiszta Sor elnevezésű média tanácskozásra Szabadkán. A sajtó szabadsága, függetlensége, a szakmaiság és az önállóság fontossága, az egyszólamúság megszüntetése, ezekről a kérdésekről tárgyaltak a jelenlévők. Orosz Ildikó összeállítása.
7: A Tiszta Sor elnevezésű szabadkai média tanácskozás célja nem a megbélyegzés volt, sokkal inkább a vélemények ütköztetése, esetleges közelítése, hangzott el az eseményen. Agárdi Gábor, a Pannon RTV igazgatója.
8: Nagyon jó dolognak tartom, hogy mi kollégák valóban összeültünk, és alkalom volt arra, hogy megvitassuk a közös dolgainkat, mert valóban egy közös médiatérben, egy közösségben vagyunk, és az a jó, hogyha le tudunk ülni egy asztalhoz, és nem csak közlemények, különböző cikkek formájában kommunikálunk egymással, hanem ilyen formában is ütköztetni tudjuk a véleményeinket.
7: Szükség van a szakmai párbeszédre, hogy az újságírói szakma egyeztessen a múltról, a jelenről és a jövőről, hangzott el a tanácskozáson. Pressburger Csaba, az Észverés podcast vezetője.
9: Eddig sem a független médiumokon múlott, hogy egy ilyen találkozó nem jött létre, hanem elsősorban azoktól a médiumoktól, amelyek eddig is azoktól a független hangoktól elzárkóztak, amelyek most itt megjelenhettek, és amelyek valamilyen formában vitába szálltak azokkal a más hangokkal, amiket szintén itt hallhattunk. De minden esetre nagyon pozitív az, hogy végre egy asztalhoz ültünk, és remélem, hogy lesz folytatása is.
7: Ez a szakmai összejövetel kezdeti lépés, amely összehozta a vajdasági magyar médiumok vezetőit. A folytatás szükségességét fogalmazták meg a legtöbben. Gyurkovics Virág, az Átlátszó Vajdaság alapító főszerkesztője.
10: Nagyon sokfélék vagyunk, sok különböző nehézségeket hordozunk talán sérelmeket is hordozunk magunkban, és azt gondolom, hogy ennek a tanácskozásnak akkor volna értelme, hogyha egy hosszú távú együttműködésnek az alapját képezhetné az, amit a mai nap elhangzik, vagy amit megfogalmazunk.
7: Voltak, akik megkérdőjelezték a Vajdasági Magyar Napilap a magyar szó nyomtatott verziójának szükségességét, ám olyanok is, akik szerint a szerzett jogokról nem szabad, egyenesen bűn lenne lemondani. Pesevszki Evelin, a Magyar Szó fő és felelős szerkesztője.
5: A Magyar Nemzeti Tanács alapításában működő médiák, médiaházak és a magánalapítású médiák között vannak olyan témák, amikben nem hiszem, hogy ez az egy találkozó után sikerült közös nevezőre jutni. Lehet, hogy közelebb sikerült egymáshoz hozni az álláspontokat, de abban sem vagyok biztos.
7: A vajdasági magyar médiumok vezetőit és nagymúltú szakembereit a Sajtószabadság Alapítvány ültette egy asztalhoz, amelynek fontos célja, hogy a közbeszéd tisztességes és sokszínű legyen, hangsúlyozta Purger Tibor, a beszélgetés kezdeményezője.
11: Éppen ez volt a cél, hogy végre mindenki beszéljen a másikkal, és azt hiszem, hogy ezt sikerült megvalósítani. Kemény szavak elhangzottak egymás számlájára, de ez teljesen rendben van, hiszen mindannyian a sokszínű vajdasági magyar közbeszéd iránt vagyunk érdekeltek.
7: A tanácskozás végén közleményt adtak ki, amelyben a következő áll. A tartalmas vitában ellentétes meglátások hangzottak el a közbeszéd állapotáról, de a résztvevők egyetértettek abban, hogy sokszínű és szakmaiságon alapuló vajdasági magyar médiatérre van szükség, amihez további szakmai megbeszéléseken keresztül kívánnak eljutni.
6: Ma befejeződik a tanév a szerbiai általános iskolák 8-os diákjai számára, a középiskolai felvételihez szükséges záróvizsgákat pedig június 15-e és 17-e között tartják meg, közölte a szerb oktatási minisztérium. Az előzetes eredményeket június 19-én teszik közzé, a végleges rangsor pedig június 22-én válik ismerté. Változtak az üzemanyagárak Szerbiában. Az eurodízel literenként jára 3 dinárral csökkent, míg a benzin ugyanennyivel drágult, így ma 15 órától az eurodízelért 222 dinárt, a benzin literjéért pedig 196 dinárt kell fizetni a töltőállomásokon. Az új árak június 5-éig, péntekig maradnak érvényben. Őrizetbe vettek egy 17 éves fiatalt Óbecsén, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölte édesapját. A szerb belügyminisztérium közlése szerint a bűncselekmény a családi házban történt. A gyanú szerint a fiatalkorú tegnap este végzett 54 éves apjával. Az ügy részleteit a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a nyomozás még folyik. A fiatalt kihallgatását követően a Nagybecskereki Felső Bíróság illetékes bírája 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte. És még folyik. A dohányzás továbbra is az egyik legnagyobb egészségügyi kockázat.

0: portalokat ízesített termékekkel és online reklámokkal. Szerbiában minden harmadik felnőtt napi szinten dohányzik, miközben a kutatások szerint a fiatalok körében is nő az e-cigaretta használata. Dr. Náda Kosić Bibića, a Szabadkai Közegészségügyi Intézet szakorvosát hallják.
1: Legalább 40 millió 13 és 15 év közötti gyermek használ legalább egy dohányterméket. Közülük 20 millió cigarettázik, mintegy 10 millió valamilyen füstmentes dohánytermékeket használ, például orba vagy szájba helyezhető termékeket, és legalább 15 millió 13-tól 15 éves gyermek már használt elektronikus cigarettát. Számos ország végzett kutatásokat, és ezek a kutatások azt mutatták, hogy a gyermekek átlagosan 9-szer hajlamosabbak a vép használatára, mint a felnőttek. Már ezek az adatok is világosan megmutatják, hogy valójában kik a dohányipar célpontjai.
0: A Szerbia és Kína közötti acélbarátság megingathatatlan, ezt mondta Alekszandar Vučić szerb államfő pekingi látogatása során a kínai Xinhua hírügynökségnek adott interjúban. Vučić hangsúlyozta, Belgrád és Peking minden fontos nemzetközi kérdésben kölcsönösen támogatja egymást. Az államfő úgy vélte, a világ ma stabilitásra és békére vágyik, és szerinte Kína ezt a stabilitást képviseli a nemzetközi politikában. Vučić ötnapos kínai látogatása során találkozott Xi Jinping kínai elnökkel is, akitől átvette a Kínai Népköztársaság egyik legmagasabb külföldieknek adományozható kitüntetését, a Barátság érdemrendet. A szerb elnök arról is beszélt, hogy a két ország kapcsolata új szintre léphet. A jövőbeni együttműködés területei között említette a mesterséges intelligenciát, a robotikát és a csúcs technológiai fejlesztéseket. Az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodtunk meg, jelentette be Magyar Péter Brüsszelben pénteken. A magyar miniszterelnök szerint az Európai Unió a korrupció miatt nem adta oda eddig a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forintot. Tájékoztatása szerint a felek megállapodtak egy olyan intézményi keretrendszerről, amely kezeli a korrupcióval és a jogállamisággal kapcsolatban uniós aggályokat. Ennek részeként Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, megerősíti az integritás hatóság jogköreit, felülvizsgálja a közbeszerzési szabályozást, valamint fokozatosan megszünteti a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét. Ursula von der Leyen elmondta, hogy az új magyar kormány rekordgyorsasággal állt fel, és tagjai a civil életben már bizonyított szakemberek, akik többek között vállalták a demokrácia és a jogállamiság visszaépítését.
2: Megállapodtunk elnök asszonnyal, megállapodtunk az Európai Bizottsággal minden olyan kérdésről, ahogy az elhangzott, amely lehetővé teszi, hogy a magyar emberek hozzáférjenek a nekik járó forrásokhoz. Április 12-én, ahogy elnök asszony is említette, a magyar emberek példátlan politikai felhatalmazást adtak az új magyar kormánynak, a Tisza kormánynak. Arra is adtak felhatalmazást többek között, hogy hazavigyük ezeket a pénzeket, és hogy beindítsuk végre a magyar gazdaságot, azt a magyar gazdaságot, amely évek óta 4 éve nem képes növekedni.
0: A pontos idő 16 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Csökkenhet a búza átlaghozama Bánátban. Megkezdődött a Vermes Lajos napok Palicson. Tánca téren lezárult a 130 éves kishegyesi óvoda jubileumi hete. Jönnek a részletek. Az április végi és a május elejei fagyok kárt okoztak a közép-bánáti búzaföldeken. Melence, Árkod és Tamás laka határában észleltek komolyabb károkat a gazdák. A lemaradást a növény már nem pótolhatja, így 30-40%-os terméskiesést jósolnak. Május második felében a bánáti földeken továbbra is a legnagyobb gond a csapadékhiány. Kecskés István és Rafek Violetta riportja.
3: Közép-Bánát egyes részein mínusz 3 Celsius fok alá süllyedt a hőmérséklet április végén, május elején. A hirtelen jött hideg következményei pedig már szabad szemmel is láthatók. A növény elhalványult, a vártnál kisebb a mag, és megállt a növényzet fejlődése. A természeti csapás negatív hatása nem egyenletes. A parcella helyétől és az alkalmazott agrotechnikai intézkedésektől függ.

0: Snezsana Paradjenović, a Nagybecskereki mezőgazdasági szakszolgálat növényvédelmi mérnöke.
1: Prvi talas niskih temperatura je nastupio od 27.4. i trajao je do 6. maja.
0: Az első alacsony hőmérsékleti hullám április 27-én volt és május 6-áig tartott. Ez az első hullám. A második alacsony hőmérsékleti hullám egy kicsit később, május közepén volt, valamikor 13-a és 15-e között, és körülbelül 4-5 napig tartott. Elmondhatjuk, hogy ennek a hatása a szántóföldjeinken több mint 20 napig tartott. 10 napig extrém volt az alacsony hőmérséklet, ami több órán át tartott. Nem lett volna probléma, ha kevesebb óráig vagy kevesebb napig tartott volna. Mivel a mi környékünkön intenzíven jelen volt a csapadék hiányos időszak, ennek következményei vannak a búzatermésre nézve. A Szent Mihályi Tóth Ernő ebben a mezőgazdasági évben sem változtatott a megszokott vetésforgón. Az ősszel is mintegy 70 hektáron vetett búzát.
2: Egész áprilisban esőnk nagyon kevés volt, május végig majdnem semmi. Most egy hét ezelőtt, amit kaptunk esőt, az meg tarka volt. Valahol volt 15 liter, ezen a részen, most vagyunk itt körülbelül 15-6-7 liter volt. Nálunk a faluba ottan volt 30-40-45 liter is. Tehát ahol több eső volt, jobbakat mutatnak a búzák, ahol kevesebb, ottan gyöngébb. Sajnos még egy májusi 10-án volt egy ilyen fagy, ami nagyon kihatása volt a búzának a termésére, vagy kihatása, ez biztos a búzának a termésére.
0: A havi 40 liter helyett a tordai határban áprilisban 12 liter, májusban pedig 28 liter eső esett négyzetméterenként. Dvorák Ede a Tordai Földműves Szövetkezet igazgatója.
3: Akkora csapadék deficit van a talajban, hogy ez egyszerűen pótolhatatlan. Tehát most voltak itt fagyok, ez tény és való. Május 1-én is egy nagy fagy volt. Biztos, hogy a szárazságnak a szárazsággal együtt ilyen közös hatásként nagyon rosszul reagáltak a buzák rá. Van itt olyan elmélet is, hogy bizonyos mechanikai sérüléseket is szenvedett a buza, már pedig olyan módon, hogy amikor a zászlós levélből jött volna ki, akkor az a nagyon hosszantartó kalászolási időszak zajlott, és ez a hosszantartó időszak alatt úgymond megszorította a zászlós levélnek az a kis gyűrűje a kalász. Tehát vannak különböző elméletek, de minden elméletben ott van az aszály.
0: A középbánáti körzetben évente átlagosan 50 ezer hektáron vetnek búzát. A szárazság okozta gyenge kukoricahozamok miatt a kenyérgabona is az őszi árpa termesztése iránt az utóbbi években növekszik az érdeklődés.
4: Megkezdődött a Vermes Lajos napok Palicson. A háromnapos rendezvénysorozat a délvidéki sportélet egyik meghatározó alakja, Vermes Lajos öröksége előtt tiszteleg. A szervezők célja, hogy a fiatalok játékos és élményközpontú programokon keresztül ismerkedjenek meg a sport, valamint Palics történetének kiemelkedő személyiségével. Balázs Zita beszámolója.
5: A rendezvénysorozat első napján a diákok vették birtokba a tópartját, ahol számos sportágban tették próbára ügyességüket. A legnagyobb érdeklődést az akadálypálya váltotta ki. Januskó Kiara.
6: Itt az akadálypályán lehet versenyezni a másik ellen. Az első akadály, át kell ugrálni páros lábbal az akadálypályát. Utána fut, és meg kell kerülni a bójákat. Utána az egyik bujáról le kell venni, az egyik buját le kell venni, és át kell ugrani az átugról. Utána visszateszed a bujára a buját, és futsz a nyerésért.
5: A szervezők igyekeztek úgy összeállítani a programokat, hogy a fiatalok ne csak halljanak Vermes Lajos munkásságáról, hanem személyes élményeken keresztül is kapcsolódjanak a sporthoz. Müller Zoltán, a Prokult Egyesület elnöke.
7: Idén harmadik alkalommal szervezünk a Vermes Lajos napokat. Két év ezelőtt két napos volt, most már három naposra kibővítettük. Mai napon például az általános iskolások fogják összemérni különböző sportokba a tudásukat. Egy négy általános iskolából érkeznek felsős diákok, ez körülbelül 200 diák fog versenyezni, de csatlakoznak hozzánk Palicsról még az alsósok is, akiknek különböző ügyességi játékokkal készülünk, körülbelül 150 diák, úgyhogy egész tömeges a mai rendezvény.
5: Palics egykor Európa szerte különleges sportközpontként volt ismert, ezt a hagyományt szeretnék most újra életre kelteni a szervezők. A rendezvény azonban nem csupán a sportról és a közösségépítésről szól, hanem arról is, hogy a helyi értékek és a történelmi hagyományok közelebb kerüljenek a fiatalabb generációkhoz. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
8: És Vermes Lajosnak számos olyan hagyatéka van, így a testépítés, a sport, az egészség szempontjából, amiről azért lehet, hogy most már meg is feledkezünk. Ugye ő neki nagyon komoly sportfényképei is készültek, nagyon komolyan foglalkozott az egészséges életmóddal, hogy hogyan lehet minél hatékonyabban a testet építeni, mert hogy vallotta azt, hogy a test, a kiépített és egészséges test az valójában nem adottság, hanem határozott és elkötelezett munkának az eredménye.
5: A programsorozat második napján, azaz szombaton a Bagolyvárról szóló előadás és sportszakmai panelbeszélgetés várja az érdeklődőket a Palicsi Ökoközpontban. Vasárnap pedig kerékpár és gyalogtúrákon vehetnek részt a látogatók, rövidebb és hosszabb távokon egyaránt.
4: Zentán is bemutatták a Fénykép Dormán László című dokumentumfilmet. Dormán László több mint 60 éven át örökítette meg a vajdasági magyar közösség mindennapjait, kulturális életét és fontos történelmi pillanatait. Ő a vajdasági magyar újságírás és fotográfia élő legendája, emelte ki Herceg Zsolt, a film rendezője. A portréfilm 2025-ben készült el a Pannoner TV gyártásában. A filmvetítéseket közönségtalálkozók is kísérik, ahol az alkotók és a nézők személyesen is beszélgethetnek a filmről és Dormán László munkásságáról.
9: Mi arra törekedtünk ebben a filmben, hogy megpróbáljuk az egész életét, illetve a pályafutásának az emblematikus részeit bemutatni. Elsősorban a fotográfus Dormán Lászlóra helyeztük a hangsúlyt, mert úgy gondoltuk, hogy talán ez az eszenciája az ő tevékenységének, amit fotográfusként végzett. Mindamellett, hogy ez egy portréfilm, mi igyekeztünk nagy hangsúlyt fektetni arra, hogy egyfajta korrajzot adjunk az akkori vajdasági magyarságnak az életéről, sajtótörténeti és akár kultúrtörténeti szempontból is.
4: A Tánca téren elnevezésű programmal zárult a 130 éves kishegyesi óvoda jubileumi hete. A rendezvényre az óvodások közös tánc bemutatóval készültek, amellyel méltóképpen zárták az ünnepi programsorozatot. Vajtai Viktória riportja.
10: A gyerekek közösen léptek színpadra, ahol zenés-táncos műsorral mutatkoztak be a szülők és a vendégek előtt. A többnapos rendezvényt vidám koreográfiákkal és közös fellépéssel zárták. Berkes Barbara.
11: Van nekünk egy párunk, és akkor így az Zetével volt, van egy fiúval, aki az Alma csoportban járt. És még olyan volt, hogy így leköl a guzsgón, és akkor így a párunk így körbe ment, és akkor meg utána meg az volt az, hogy megfogjuk mindenkinek a kezét.
10: Az ünnepléshez a szülők is csatlakoztak, többen együtt táncoltak a gyerekekkel, így a program igazi családi élménnyé vált. Márkus Mónika.
12: Ő a kis csoportba jár, most már 2 éve óvodás, nagyon szereti a programokat, és idén 130 éves a Kishegyesi Péter Pán óvoda, és ezen keretein belül egész héten vannak különböző programok a gyerekek részére, és így a szülők részére is.
10: A színház előtti tér zenével és gyermekkacajjal telt meg, miközben együtt felszabadultan táncoltak a záró rendezvényen. Talpai Zsana, Pán Péter iskoláskor előtti intézmény óvónője.
13: Az utolsó napra mindenféleképpen egy kis vidámságot szerettünk volna, így tánccal zártuk ezt a hetet. Minden csoport készített egy-egy koreográfiát, amit itt bemutatott a téren, és ezt a többiek követték. Úgyhogy mindenki számára az ilyen véletlenszerűen történt, és itt tanulták meg, a többi gyerek itt tanulta meg a lépéseket és a táncot.
10: A jubileumi hét programsorozata közösségi élményekkel, játékokkal és közös fellépésekkel ért véget, miközben a szervezők célja az volt, hogy a gyerekek számára emlékezetessé tegyék az óvoda évfordulóját.
14: Sport.
4: Holnap összecsap a Bajnokok Ligája döntőjében az Arsenal és a Paris Saint-Germain Budapesten. A Bajnokok Ligája fináléja a klubfutball legmagasabb presztízsű eseménye. A becslések szerint a mérkőzést világszerte több mint 450 millió ember követi élő televíziós közvetítéseken keresztül. Ami a magyar főváros látogatottságát illeti, a 67 ezer férőhelyes Puskás arénába a londoni és a párizsi szurkolók egyaránt 17-17 ezer jegyet kaptak. Ugyanakkor több tízezer további látogató érkezése várható, akik a fővárosi szurkolói zónákban vagy közösségi helyszíneken szeretnék átélni a mérkőzést. A budapesti BL döntő holnap különleges időpontban 18 órakor kezdődik majd. A pontos idő 16 óra 21 perc, híradónkat hallották.
14: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 25 fok van, Vajdaságban igazi nyárias hangulat várható, Szabadkán a hétvégén akár 28-29 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, miközben csapadék legfeljebb elszórtan fordulhat elő. Az előrejelzések szerint viszont a jövő hét elején változékonyabbra fordul az idő, záporokkal, zivatarokkal és enyhe lehűléssel. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, holnap 10 órától ismét érkezem friss információkkal.
14: Hírműsorok óránként.
15: Programajánlatok.
16: Határhelyzet.
15: Időjárás.
17: Közérdekű információk.
15: Itt az SMR-ben.
18: Társadalmi célú felhívás.
19: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvű felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
20: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
19: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
20: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
19: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
20: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
21: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: körhintán.
1: Pörögjenek velünk a 107,1 MHz-en.
2: Hétköznaponként 16 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban. Körhinta.
1: 16 óra múlt pontosan 31 perccel még e heti utolsó körhintánkat hallhatják, de jövő héten hétfőn már megint körhinta. Na de köszöntő Önöket adásvezető technikusunk Váradi Valentin és a mai szerkesztő műsorvezető. Tudják, minden órában rövid hírekkel jelentkezem, természetesen közérdekű infókkal, programokkal is jövök, úgyhogy érdemes itt lenni velünk a 107,1-en, és a jó zenéket ne felejtsük el, már is Fenyő Miklós és a Made in Hungária következik itt a 107,1-en.

0: Reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít.
2: Állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni

0: Mindenfajta gépjárműre, futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka. Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.
5: Ajánló következik.
6: Kertmozi a Zsinagóga Parkban, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében május 30-án 20 óra 30 perctől. Régi idők hangulata, csillagos égbolt és a magyar filmtörténet második hangos filmje várja a közönséget. A Hippolyta Lakály című filmet láthatják fekete-fehérben, magyar nyelven, szerb felirattal. Kabos Gyula felejthetetlen alakítása közel 100 év után is ugyanúgy megnevetteti a nézőket. Ne maradjanak le erről a különleges élményről. A belépés ingyenes.
7: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

16 óra múlt 42 perccel, és már is megyünk tovább pár közérdekű infóval. Itt a 107,1-en véradás lesz Zomborban, mégpedig május 30-án, tehát holnap szombaton 9 és 12 óra között a Vöröskeresztben, tehát véradás Zomborban. Ezen kívül csak véradásokkal jövök most, 31-én viszont vasárnap Nagykikindán lesz a Vöröskeresztben 8 és 12 óra között, illetve még egy véradás, ez pedig Pancsován, szintén május 31. vasárnap 10 és 12 óra között, mégpedig Pancsován a belügyminisztérium épületében. Még több közérdekű info a pannonrtv.com-on, és ott részletről részletre tudnak olvasni ezzel kapcsolatosan, illetve hogy hol kell majd számítani áramkimaradásra, azt is el tudják olvasni. Tartsanak velünk a továbbiakban is!

0: ajánló következik.
1: Hétfőn is számítunk majd a hallgatók figyelmére, ugyebár holnap szombaton elstartol a vajdasági vágta, hétfőn pedig már a győzteseket köszöntjük majd itt a műsorban. Emellett célegyenesbe érkezik a Gyöngyös Bokréta is a Durindó, a Pannon Televízió élőben közvetíti majd a megnyitó ünnepséget. Ezekről is hallhatnak, és természetesen lesz mozaik is.
2: Így igaz, a mozaikban kiderül, hogy mely előadásokkal várja a közönséget a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata, és idén is lesz Csemete természetismereti oktatótábor.
1: Hallgassanak minket hétfőn is!
3: Ajánlót hallottak!

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: Reklám következik. Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jona Termál gyógy és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jona Termál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
5: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban, 17 óra van. Ma befejeződik a tanév a szerbiai általános iskolák 8-os diákjai számára, a középiskolai felvételihez szükséges záróvizsgákat pedig június 15-e és 17-e között tartják meg, közölte a szerb oktatási minisztérium. Az előzetes eredményeket június 19-én teszik közé, a végleges rangsor pedig június 22-én válik ismerté. Változtak az üzemanyagárak Szerbiában. Az eurodízel literenkénti ára 3 dinárral csökkent, míg a benzin ugyanennyivel drágult. Így ma 15 órától az eurodízelért 222 dinárt, a benzin literjért pedig 196 dinárt kell fizetni a töltőállomásokon. Nagy eredmény, hogy leültek egymással a vajdasági magyar médiumok vezetői. Ez a véleménye azoknak, akik meghívást kaptak a Sajtószabadság Alapítvány által szervezett Tiszta Sor elnevezésű média tanácskozásra Szabadkán. A tanácskozás végén közleményt adtak ki, amelyben a következő áll. A tartalmas vitában ellentétes meglátások hangzottak el a közbeszéd állapotáról, de a résztvevők egyetértettek abban, hogy sokszínű és szakmaiságon alapuló vajdasági magyar média erre van szükség, amihez további szakmai megbeszéléseken keresztül kívánnak eljutni. És nézzük, hogy milyen időben lesz részünk, mégpedig per pillanat 26 fokot mérhetünk, az éjjel pedig 11-12 fok lesz majd a meteorológusok szerint.
5: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.
8: Társadalmi célú felhívás.
3: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: Reklám következik.
10: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
11: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
12: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
13: Reklámot hallottak.
14: Itt csak retrós sláger megy.
15: Reggel délben, este
14: 107,1. A régi

0: ajánló következik.
1: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadka@mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: Könnyed témák, retrós lágerek, 16 és 20 óra között.
1: A körhinta forog tovább, tovább, tovább, tovább,
2: tovább. 17 óra múlt, pontosan 17 perccel Bojtorján és összetartozunk, ezután pedig Abba és Thank You for the Music a szólít nálunk, utána pedig City Boy lesz, de előtte még egy programra invitálom önöket, mégpedig mindenkit vár Szajáni helyi közösség és a Nyugdíjas Egyesület május 30-án, tehát holnap a Szajáni Csőregem Fesztiválra. Nézzük a programot, 9 és 10 között gyülekező művelődési otthon előtt, 10 órától köszöntő és a fesztivál megnyitója, majd 12 órakor a csőregék osztályozása, majd díjkiosztás, és 13 órától pedig közös ebéd a Kultúr otthonban. A szervezők asztalt és ebédet biztosítanak minden résztvevő számára. 4-5 fős csapatok jelentkezését várták. Már sajnos nem lehet, hiszen csak május 23-áig lehetett jelentkezni. Illetve, ami még fontos, hogy jó hangulatról Palatinus Ervin és zenekara gondoskodik. Majd a csőrege egy hagyományos, roppanós, enyhén édes tésztából készült finomság, amely évszázadok óta része közösségünk gasztronómiai örökségének. A fesztivál célja a hagyományaink ápolása, átörökítése és a közös öröm megélése. Olvashatjuk természetesen a program között. Tehát Csőrege Fesztivál Szajánban holnap 30-án 9 órától tartanak, látogassanak el!

0: ajánló következik.
1: Ünnepi előadás József Attila születésének 120. évfordulója alkalmából. Megzenésített versek, líra és zene egy különleges esten. A Kosztolányi Dezső Színház színpadán a zentai Proúrbe díjas Mécsvirág együttes lép fel. Június 1-én hétfőn 19:30. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 0655433203-as telefonszámon. 0655433203.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét.
1: És videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

0: Gyerek velünk a 107,1 MHz-en.
1: Körhinta. 17 óra múlt 42 perccel, maradjanak továbbra is itt velünk, most egy kis időjárással folytatjuk itt a 107,1-en. Hát 25 fokot mérhetünk Szabadkán továbbra is, amire számítani kell, éjszaka 11 lesz majd. Holnap szombaton azt írják, hogy csapadékra készülni kell, vasárnap és hétfőn is, viszont holnap a csúcsérték az 29 fok körül alakul majd a mostani prognózis szerint. Úgyhogy, illetve amire még számítani kell, hogy az éjszakák sem lesznek oly hűvösek, 14-17 fok körüli értékek mérhetők majd. Na de, már is megyünk tovább, illetve amire figyeljenek oda, hogy például az UV-sugárzás 10 és 16 óra között erős, tehát ilyen fokoknál, illetve figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Már is megyünk tovább, mégpedig Carpe Diem, vége van már a hétnek, el sem hiszem, hát igen, ez következik most itt a 107,1-en.

0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban, 18 óra van. Ma befejeződik a tanév a szerbiai általános iskolák 8-os diákjai számára, a középiskolai felvételihez szükséges záróvizsgákat pedig június 17-e, június 15-e és 17-e között tartják meg, közölte a szerb oktatási minisztérium. Az előzetes eredményeket június 19-én teszik közzé, a végleges rangsor pedig június 22-én válik ismerté. Nagy eredmény, hogy leültek egymással a vajdasági magyar médiumok vezetői. Ez a véleménye azoknak, akik meghívást kaptak a Sajtószabadság Alapítvány által szervezett Tiszta Sor elnevezésű média tanácskozásra Szabadkán. A tanácskozás végén közleményt adtak ki, amelyben a következő áll. A tartalmas vitában ellentétes meglátások hangzottak el a közbeszéd állapotáról, de a résztvevők egyetértettek abban, hogy a sokszínű és szakmaiságon alapuló vajdasági magyar médiatérre van szükség, amihez további szakmai megbeszéléseken keresztül kívánnak eljutni. Az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodtunk meg, jelentette be Magyar Péter Brüsszelben pénteken. A magyar miniszterelnök szerint az Európai Unió a korrupció miatt nem adta oda eddig a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forintot. Tájékoztatása szerint a felek megállapodtak egy olyan intézményi keretrendszerről, amely kezeli a korrupcióval és a jogállamisággal kapcsolatos uniós aggályokat. Ennek részeként Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, megerősíti az integritás hatóság jogköreit, felülvizsgálja a közbeszerzési szabályozást, valamint fokozatosan megszünteti a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét. Ursula von der Leyen elmondta, hogy az új magyar kormány rekordgyorsasággal állt fel, és tagjai a civil életben már bizonyított szakemberek, akik többek között vállalták a demokrácia és a jogállamiság visszaépítését. És nézzük, hogy hány fokot mérhetünk Szabadkán és környékén. Per pillanat 25 fok van.
4: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.
5: Ne állítsanak az állomáskeresőn, mert önök jó helyen járnak.
6: Szabadkai Magyar Rádió.
7: Hangi egy koktél.
5: Minden pénteken 18 órától
3: Hangi egy koktél.
5: Heti könnyű zenei turmix.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1-en.
3: Ahova a régi kedvencei is visszajárnak. Hangi egy koktél. A Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1 MHz-en.
5: Önök a Hangi egy koktélt hallgatják, amely minden pénteken 18 és 19 óra között jelentkezik. Hangi egy koktél szerzője Tomislav Jakovjevics nevében köszönti Önöket, Nagárdi Gábor.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban Hangi egy koktél.
5: A Hangi egy koktélban szól a szó, a szó.
3: Drifters. Oscar Benton. Otis Redding. Marvin Gaye.
0: A 107,1-en.
3: Hangi egy koktél.

0: Bill Withers, James Brown és a többi testvér. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Marvin Gaye.

0: Hangjegykoktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hangjegykoktél. A Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en.
2: Drop the groove.

0: Hangjegy Koktél a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ne változtasson a hullámhosszon, jó helyen jár.
0: Hangjegy Koktél a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Otis Redding. Four Tops. Oscar Benton. Marvin Gaye.
1: A 107.1-en.

lelkünkhöz szól. Bill Withers, War, James Brown és a többi testvér a 107,1-en. Hangjegy koktél.

0: ASMR.
1: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1.
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
4: Médiatámogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.
1: Ajánló következik.
6: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Súlyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodó vásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikusz Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodó vásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
4: Médiatámogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Ajánlót hallottak.
1: 19 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Ma befejeződik a tanév a szerbiai általános iskolák 8-os diákjai számára, a középiskolai felvételihez szükséges záróvizsgákat pedig június 15-e és 17-e között tartják meg, közölte a szerb oktatási minisztérium. Az előzetes eredményeket június 19-én teszik közzé, a végleges rangsor pedig június 22-én válik ismerté. Nagy eredmény, hogy leültek egymással a vajdasági magyar médiumok vezetői. Ez a véleménye azoknak, akik meghívást kaptak a Sajtószabadság Alapítvány által szervezett Tiszta Sor elnevezésű média tanácskozásra Szabadkán. A tanácskozás végén közleményt adtak ki, amelyben a következő áll. A tartalmas vitában ellentétes meglátások hangzottak el a közbeszéd állapotáról, de a résztvevők egyetértettek abban, hogy sokszínű és szakmaiságon alapuló vajdasági magyar médiatérre van szükség, amihez további szakmai megbeszélések keresztül kívánnak eljutni. Változtak az üzemanyag árak Szerbiában. Az eurodízel literenkénti ára 3 dinárral csökkent, míg a benzin ugyanennyivel drágult. Így ma 15 órától az eurodízelért 222 dinárt, a benzin literjért pedig 196 dinárt kell fizetni a töltőállomásokon. És őrizetbe vettek egy 17 éves fiatalt Óbecsén, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölte édesapját. A szerb belügyminisztérium közlése szerint a bűncselekmény a családi házban történt. A gyanú szerint a fiatalkorú tegnap este végzett 54 éves apjával. Az ügyi részleteit a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A nyomozás még folyik. A fiatal kihallgatását követően a Nagybecskereki Felső Bíróság illetékes bírája 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte. És most nézzük, hogy milyen lesz az időjárás a hétvégén, mégpedig szombaton és vasárnap is akár 29 fokot is mérhetünk majd csúcsértékként.
5: Önök a Szabadkai Magyar Rádió adását hallgatják a 107,1 MHz-en.
2: Társadalmi célú felhívás.
9: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerb nyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
1: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
9: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
1: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
9: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac@mnt.org.rs-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
1: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
5: Társadalmi célú felhívást hallott.

0: A legendák nálunk szólnak. Szabadkai
1: Magyar Rádió. A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
1: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indult, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: A 70-es évek slágerei.
10: A 107,1 MHz-en, ahol
11: a zene mindenki.
10: Hallgasson zenét velünk.
12: Szabadkai Magyar Rádió.

0: kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: csak még egy kör!
1: Körhinta, pörögjenek velünk!
2: Szép lassan elérkeztünk a mai körhinta utolsó órájába, és már is a hírek világába kalauzolom önöket, mégpedig a pannonrtv.com-on. Természetesen látogassanak el, és olvassák el a legfrissebb híreket, de bejátszásainkat is visszanézhetik, illetve ha műsorainkról lemaradtak volna, azt is. Na nézzük, milyen címekkel találkozhatunk egy ilyennel, például Tiszta sor, média tanácskozás Szabadkán, erről is lehet olvasni. Vagy egy ilyen címmel is találkozhatnak Magyar Péter, megígértük, megcsináltuk. Illetve, ha tovább lapozgatunk, egy ilyen címmel is találkozhatunk, változtak az üzemanyagárak Szerbiában. Vagy elindult a Vermes Lajos Napok rendezvény sorozata Palicson, illetve Tiszavirág Fesztivál 14. alkalommal. Erről is lehet olvasni, vagy akár új buldózer állt munkába Zentál. És ahogy mondtam, tehát lemaradtak volna műsorainkról, itt visszanézhetik a pannonrtv.com-on. Illetve nem lenne programjuk, akkor a programok rendezvények fül alatt talózhatnak. Tényleg rengeteg programot ajánl önöknek a pannonrtv.com. A közérdekű információknál pedig elolvashatják, hogy hol kell számítani, mely utcákban, mettől meddig áramkimaradásra, hol lesz a közeljövőben víradási akció, és természetesen a tavaszi nagy takarítás következő időpontjairól és helyszíneiről is olvashatnak. Úgyhogy tallózzanak a hírek világában, pannonrtv.com.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: ajánló következik.
1: Hétfőn is számítunk majd a hallgatók figyelmére, ugyebár holnap szombaton elstartol a vajdasági vágta, hétfőn pedig már a győzteseket köszöntjük majd itt a műsorban. Emellett célegyenesbe érkezik a Gyöngyös Bokréta is a Durindó, a Pannon Televízió élőben közvetíti majd a megnyitó ünnepséget. Ezekről is hallhatnak, és természetesen lesz mozaik is.
2: Így igaz, a mozaikban kiderül, hogy mely előadásokkal várja a közönséget a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata, és idén is lesz Csemete természetismereti oktatótábor.
1: Hallgassanak minket hétfőn is!
3: Ajánlót hallottak!

Hinta. Már is egy programmal jövök, mégpedig Török Kanizsára invitálom önöket. A Török Kanizsai Tisza Gyöngye Művelődési Egyesület szervezésében Észak-Bánáti Néptánc találkozó lesz május 30-án, tehát holnap szombaton. Helyszín Török Kanizsa főtere, és nézzük a programot, mégpedig 15 órától kézműves és kirakodó vásár megnyitója, majd 15:40 fellépők felvonulása, 16 órától pedig az Észak-Bánáti Néptánc találkozó résztvevőinek fellépése, 19:30-tól pedig szabadtéri koncert. Mindenkit arra tudunk bíztatni, látogasson el holnap május 30-án szombaton Török Kanizsára.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

Szép lassan elérkeztünk a mai Körhinta utolsó perceihez, de ne menjenek sehova, hiszen a folytatásban is csuda jó zenékkel várjuk Önöket. Holnap szombat lévén tudják, 7 és 8 óra között vallási műsorokkal készülünk, illetve 8 órától pedig Csernai Panna számít majd a figyelmükre, nem maradhat ki, amibe kerül, ami belekerül, azaz piaci körkép árokkal. Ezen kívül beszéljünk rólával is készül. A téma a szklerózis multiplex, ezen kívül a vajdasági vágtáról is szó lesz. Mozaik után majd muzsikál a mozim Orosz Ildi szerkesztésében, és slágergyár is lesz holnap Kis Jánossal, azaz Manóval. Majd vasárnap viszont Agrárvilág, Kaszoli Violetta szerkesztésében, és vasárnapi kívánság műsor is lesz. Hétfőn viszont minden a megszokott rendben, 6-tól 10-ig napindító, azt követően mozaik, és utána pedig körhinta. Ez már a hétfői penzum. Azonban búcsúzik a mai stáb, fő és felelős szerkesztőnk Didic Zuzana, mai adásvezető technikusunk Váradi Valentin, és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Legyen szép napjuk, legyen szép estejük, legyen szép hétvégéjük. A viszonthallásra.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Ma befejeződik a tanév a szerbiai általános iskolák 8-os diákjai számára, a középiskolai felvételihez szükséges záróvizsgákat pedig június 15-e és 17-e között tartják meg, közölte a szerb oktatási minisztérium. Az előzetes eredményeket június 19-én teszik közzé, a végleges rangsor pedig június 22-én válik ismerté. Nagy eredmény, hogy leültek egymással a vajdasági magyar médiumok vezetői. Ez a véleménye azoknak, akik meghívást kaptak a Sajtószabadság Alapítvány által szervezett Tiszta Sor elnevezésű média tanácskozásra Szabadkán. A tanácskozás végén közleményt adtak ki, amelyben a következő áll. A tartalmas vitában ellentétes meglátások hangzottak el a közbeszéd állapotáról, de a résztvevők egyetértettek abban, hogy sokszínű és szakmaiságon alapuló vajdasági magyar médiatérre van szükség, amihez további szakmai megbeszélés keresztül kívánnak eljutni. Változtak az üzemanyag árak Szerbiában. Az eurodízel literenkénti ára 3 dinárral csökkent, míg a benzin ugyanennyivel drágult. Így ma 15 órától az eurodízelért 222 dinárt, a benzin literjért pedig 196 dinárt kell fizetni a töltőállomásokon. És őrizetbe vettek egy 17 éves fiatalt Óbecsén, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölte édesapját. A szerb belügyminisztérium közlése szerint a bűncselekmény a családi házban történt. A gyanú szerint a fiatalkorú tegnap este végzett 54 éves apjával. Az ügy részleteit a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A nyomozás még folyik. A fiatal kihallgatását követően a Nagybecskereki Felső Bíróság illetékes bírája 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte. És most nézzük, hogy milyen lesz az időjárás a hétvégén, mégpedig szombaton és vasárnap is akár 29 fokot is mérhetünk majd csúcsértékként.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.
4: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
5: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
0: Idézzük fel együtt.
4: Az egykori legnagyobb ex-jugoszlágereket.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
5: A 107,1 MHz-en.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exiusz lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.
3: Az egykori legnagyobb exiusz lágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Egy óra nosztalgia. Ex-jusslágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: gyögyörészük együtt a régi slágereket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
2: A 60-as, 70-es évek exiós slágerei.
1: A régi szép idők dalai.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.
0: SMR.

0: legendás előadók.
1: Emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Egy óra nosztalgia.
3: A legjobb retro zenék társaságában.
4: Ex-jusslágerek.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Exjú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exjú slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
2: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között
1: tekerje fel a hangerőt, és
2: ne állítson az állomáskeresőn.

0: ma da si briši bardo.
1: Vi
0: ne bih te zvao sad.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Nevem Megkelek. Estelente megahertzen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben.
2: Hallgasson zenét velünk!
3: A 107,1 MHz-en.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom, hogy engem!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: gonna make you move. Take down. To the latest groove. Don't stop. So just kick off your shoes. Retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Retro diszkó slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: The name of the game.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

1,2 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince.
3: Prince. A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: stresszes nap után lazítson. Lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 80-as évek diszkózenéi a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Mellékhatások nélkül.

Carbone con Johnny Wayne. Sagbona.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en. Lesztem. 107,1 MHz.

0: SNL.
1: Rock a jóból. Rock a jóból.
2: Ez nem kako da ti utuvim glavu dušo. Ja i ti smo različit znak.
0: Čuješ? SNL.
1: Rock a jóból. Rock